What?

Érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

101.3 Pop FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében, erősítette meg a Nestlé Hungária pénteken az MTI információit. A vállalat közölte, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A szolgáltató tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy holnap délelőtt 9 és 12 óra, holnap után pedig 9 és 11 óra között Paks területén hálózatkarbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz. Július 21-én kedden a Hangya köz, Kilátó utca, Kömlődi út és a Rókus utca, július 22-én szerdán pedig a Dózsa-György út, valamint a Vörösmarty utca egyes részei lesznek érintettek. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
2: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában, egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk, Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében, csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani, elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk

0: ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
1: Pályázati forrásokból és önerőből egyaránt fejlődik Nagy Dorog nagyközség önkormányzata. Erről Borbéné Töttösi Ágnes, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető elmondása szerint a helyi rendőrségi épületen kívül többek között a főzőkonyha is teljes egészében megújul.
0: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakulatot kap az épület. A belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőrjeink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvar részt.
1: Németkér község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. április 1-től megváltozott a bankokban a készpénzes befizetés szabálya. Ennek következményeként a bankok minden készpénzes befizetés után legalább 2000 forint díjat számítanak fel, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a Kéri Fűz Kft. És az önkormányzat felé fennálló befizetéseiket lehetőség szerint banki átutalással rendezzék. Az érintett számlaszámok és a befizetéshez szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Paksfm.
3: Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Másodívben újabb 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj és kőolaj termékellátási zavarok miatt az észak-macedón kormány, közölte a kabinet szombaton, írja az MTI. A Krisztián Mikoszki miniszterelnök vezette kormánytájékoztatása szerint a válsághelyzet július 21-től október 20-áig marad érvényben. Az észak-macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18%-ról 10%-ra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei év második negyedévében, ami 6,7% csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az egyik vezető informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben, írja az MTI. A portál értesülései szerint ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek. Az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
2: Végtelenül sok programunk volt. Sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
1: Pályázati forrásokból és önerőből egyaránt fejlődik Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata. Erről Borbéné Töttösi Ágnes, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető elmondása szerint a helyi rendőrségi épületen kívül többek között a főzőkonyha is teljes egészében megújul.
3: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület. A belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőreink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át, itt a taposó lapoktól,

0: ahol a kiadó pulton keresztül a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvarrészt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

0: DJ, és ahol Tájt indította ma reggel az élesztőt, 6 óra 8 perckor egészen pontosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 2026. július 20-ára hétfőre ébredtetek. Egy újabb nyári hetet kezdünk meg, egyébként az év kerek 30. hetén. Túl vagyunk a futballvilágbajnokságon, Spanyolország megnyerte a VB-t, egyébként másodszor lett VB győztes, és majd természetesen jól kivesézzük a tegnapi argentinok elleni párharcot, tehát jó hosszúra húzódott a mérkőzés a hosszabbítással, de aki fent maradt és végignézte, az láthatta az összecsapást, 1-0-ra nyert egyébként Spanyolország Argentina ellen. Adattudósok hetekkel ezelőtt megmondták, hogy Spanyolország fogja megnyerni az idei VB-t, úgyhogy ezzel mindenképpen foglalkozunk ma reggel. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, pár héttel ezelőtt a Tudomány mai állása című magazinunkban ezzel foglalkoztunk is, úgyhogy egyébként, hogy az adattudósok mire alapozták a számításaikat, mert hogy természetesen elméletileg nem tippeltek, hanem algoritmusokkal dolgoztak, arról mindenképpen lesz szó, a Halftime Show-ról is, ahol fellépett többek között Justin Bieber, Madonna, érdekes, hogy a Music című számával, majd azt is jól lejátszom, és hát természetesen egy kicsit focizunk is majd ma reggel, méghozzá egy egykori Paksi FC-s futballistával, reggel 8 órára várom ide a stúdióba Weyer Gábor Vajast, aki annak idején többek között 2010 és 13 között játszott az NB1-es Paksi FC-ben, és hát számos más külföldi csapatban is szerepelt, Portugáliában, Cipruson, Izraelben, úgyhogy volt neki szép kis karrierje, aztán, hogy most hol él, egyébként nem Pakson, miért látogat néha haza Paksra, mivel foglalkozik, követte a foci VB-t, futball VB-t, ő kinek szurkolt, illetve követi a Paksi FC munkásságát, többek között arról is lesz szó, úgyhogy 8 és 9 között egy kicsit behatóban focizunk majd és futballozunk, ezen kívül pedig 7:30 után egyébként egy spanyol útról fogunk beszámolni, mert hogy Etesi Anett hazaérkezett a spanyolországi műtétjéről, ő az a paksi lány, akinek évek óta többször egyébként rendezvényeken is gyűjtenek a betegségére való kezelésekre tulajdonképpen. Spanyolországban egy újabb műtétre, illetve kezelésre került sor pár héttel ezelőtt, és Anettel és anyukájával, Ibolyával majd jól kibeszéljük, hogy milyen eredmény született így a műtét során, úgyhogy Spanyolország ma mindenképpen porondon lesz nálunk, szóval én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom nektek az élesztőt, és akkor egy rövid műsorismertetés után lássuk az időjárást. Tegnap nagyon kellemes volt a lehűlésünk, remélem, hogy éjszaka szellőztettetek, mára nem kecsegtetnek olyan hírekkel, hogy esetleg számíthatunk újabb csapadékra, sőt, egészen csütörtökig nem jöhet újabb zápor, zivatar. Kiadós esőt tulajdonképpen egyáltalán nem jósolnak egész hétre. A mai napra száraz, napos időt ígértek, és egy nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy hát mennyire nagyon rossz, hogy ma indulnak a Balatonra nyaralni, és csak 24 fok lesz. Jelentem, elméletileg lesz az 29 is, tehát azért annyira nem hűl vissza a levegő a mai napra. Paksra is 29 fokot ígérnek a legmelegebb órákra. 26 fokos országos átlaghőmérsékletet ír az időkép, úgyhogy maradjunk abban, és egyezzünk ki abban, hogy 25 és 30 fok között várható a hőség, mert hogy nem sok felhő lesz az égen, és hogyha süt a nap, akkor az a 28 fok is hát igazán kánikula meleget, kánikulát és forróságot tud okozni, úgyhogy erre lehet a mai napon számítani. Lenge öltözéket javaslok mindenképpen, és naptejet még a 28 fokos melegben is, hogyha sokáig tartózkodtok, akár dolgoztok a napon. Nagyon jó munkát mindenkinek, illetve természetesen természetesen nagyon jó nyaralást azoknak, akik esetleg ma indulnak majd el a jól megérdemelt szabadságra, akár külföldre, vagy akár belföldre, majd jól megnézzük, hogy mit mutatnak a vízállás jelentések is. Szóval ez itt az Élesztő, remélem egész reggel együtt leszünk, egészen fél 10-ig.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 6:45 után jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Akik végignézték a futball VB döntőjét, azok lehetnek egy kicsit álmosabbak. Én nem is tudom, hogy hány órakor ért véget a döntő, ugye hosszabbításra került sor, de nem arra az 1-2 percesre, hanem a 30 percesre. A rengeteg helyzet és a hatalmas mezőfölény ellenére a spanyolok nagyon megszenvedtek az argentinok ellen a foci VB döntőjében, így többek között a VB döntőről a Telex, de a hosszabbításban lőtt góllal végül 1-0-ra verték a spanyolok az argentinokat. Spanyolország egyébként 2010 után lett ismét világbajnok. Az argentinoknak az egész meccsen egyetlen egy kapura lövése sem volt. Emiliano Martinez tartott a meccsben őket, de Ferran Torres bombájánál a hosszabbítás második félidejében már ő sem tudott segíteni, úgyhogy Ferran Torres lőtte tehát a spanyol gólt. Az ünneplés is nagyon jól sikerült, ugye a már mémek is születtek azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök semmilyen formában, és semmiképpen nem szeretett volna kijönni a képből, amikor a győztes csapatot a kupa átvételkor fotózták, ő mindenképpen ott akarta fényképpen díszelegni. Hát ezen kívül egyébként számos sztár, színész, énekes volt ott a lelátón a mérkőzésen, és hát többek között szünetekben is, illetve szurkolás közben is többeket el lehetett csípni. Mutatták többek között Mick Jaggert, Tom Cruise-t és Matt Damont is. Az amerikai elnök mellett a spanyol királyt is többször mutatták, úgyhogy jó kis sztárparádé volt, nem csak a küzdőpályán, hanem tulajdonképpen a szurkolói téren is, úgyhogy remélem, hogy mindenki kiszurkolta magát, frissen és üdén kelt ezen a mai napon, július 20-án, amikor a mai nap azt gondolom, hogy sok szempontból erről fog szólni, hogy Spanyolország megnyerte a VB-t 8 óra után, majd részletesebben kivesézzük a mérkőzést és az egész rendezést, illetve az elmúlt hetek mérkőzéseit. Most viszont mindenek előtt üdvözlöm Illés nevű kedves hallgatóinkat, ők a névnaposok. Azon a napon, július 20. napján, amely nap a Hold napja egyébként annak emlékére, hogy az Apollo program keretében az Apollo 11 legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969-ben ezen a napon léptek a Holdra, úgyhogy ez a nap a Hold napja is. Ami a névnaposokat illeti egyébként, a ritkább nevek közül ma ünnepel Aurél, Eliana, Éliás, Eliél, Eliot, Margarita, Marinella és Marinetta, valamint Soraya nevű kedves ismerőseiteket is meg lehet köszönteni, hogyha esetleg van ilyen nevű rokonotok, ismerősötök, munkatársatok, a születésnaposok pedig együtt ünnepelnek a világhírű, többszörös Grammy-díjas mexikói származású amerikai rockzenésszel, jazzzenésszel és gitárossal, Carlos Santanával, aki Carlos Humberto Santana Barragán néven látta meg a napvilágot egyébként Mexikóban 1947. július 20-án, 20 éves volt, amikor az Egyesült Államokba költözött egyébként először San Franciscóba, és már ott akkor abban az évben 1967-ben tagja lett egy amerikai zenekarnak. A 60-as évek végén vált ismerté a csapatával, a Santana Blues Band együttessel, amely már akkor megalakult. 1982-ben és 2008-ban is előfordult, hogy 300 ezer ember előtt adott koncertet. Egyébként a latin zenei hatás érezhető az ő stílusán. Mindig is így volt ez, erről volt ismert elsősorban, és nagyon gyakran dolgozik együtt más zenészekkel és énekesekkel is. Természetesen egy olyan dalt és lágert vettem elő a ma 79 éves Carlos Santanától, amiben szintén amely slágerben, illetve sláger kapcsán szintén egy ismert, egyébként szintén dél-amerikai, portorikói származású énekesnővel működött együtt. 2008-ban Jennifer Lopez-zel együtt adta ki a This Boy's Fire című dalát, amelyben igazán jól érződik a Santana stílus, úgyhogy ezzel folytatjuk. Santana ma 79 éves, Isten éltessen mindenkit, aki vele együtt ünnepel.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. A szkíták korát mutatja be a Kecskeméti Katona József Múzeum pénteken nyílt tárlata a Cifra Palota kiállító helyén. Az MTI értesülései szerint a kiállítás alapját Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok vármegyek gazdag régészeti leletanyaga képezi, és mindegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Megjelent a Paksi Szent István napok programja. A Csengedénes Kulturális Központ közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton mozipiknik, színházi előadás és koncertek várják az érdeklődőket. A csütörtöki napon többek között a Neoton Familia sztárjai és Meringer, pénteken pedig Dániel Fi és a Párnográszt lépnek fel az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezésre kerülő rendezvényen. Még 5 méter és eléri a 6-os blokki munkagödör a szükséges mélységét, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT. A társaság közösségi oldalára feltöltött videóhoz fűzött bejegyzés szerint a 6-os blokki munkagödörből eddig több mint 300 ezer köbméter talajt emeltek ki, ami a teljes mennyiség közel 3/4. A tervezési szint 23 méter, ennek eléréséhez még mintegy 5 métert kell lefelé haladniuk a munkagépeknek, derül ki a társaság bejegyzéséből. Németkér község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. április 1-től megváltozott a bankokban a készpénzes befizetés szabálya. Ennek következményeként a bankok minden készpénzes befizetés után legalább 2000 forint díjat számítanak fel, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a Kéri Fűz Kft. És az önkormányzat felé fennálló befizetéseiket lehetőség szerint banki átutalással rendezzék. Az érintett számlaszámok és a befizetéshez szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével. A Tolna vármegyei szakképzési centrum fenntartásában működő Percel Mór Technikum és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos óraadó oktató munkakör betöltésére keres, elhivatott szakmailag felkészült kollégát heti 8 órában, adta hírül a szakképzési centrum a közösségi oldalán. Az álláspályázat részletei megtalálhatóak a centrum hivatalos honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

Madonnától a Like a Prayer, egy kicsit másként Just Vavasztól, és Madonnától a Music még majd fog jönni, ahogy ígértem ugyanis, azt az egyébként 2000-ben kijött slágerét énekelte Madonna tegnap a VB döntőjének a Halftime showjában, amikor a show része volt az is, hogy ugye Madonna úgy érkezett be a stadionba egy ilyen hát kis, majdnem, hogy nem Dodge-szerű autóval, nyitott autóval, amelyet Ronaldo és Ronaldinho vezetett, nem Cristiano Ronaldo, hanem Ronaldo Luis Nazario de Lima, vagy egyszerűen, hát őt is onnan Ronaldónak hívjuk, kétszeres világbajnok, brazil válogatott labdarúgó, aki már nem aktív, viszont a tegnapi Halftime Show-ban szerepet vállalt, és hát egyfajta poén volt tulajdonképpen, hogy Ronaldo és Ronaldinho Madonna mellett érkeztek meg a stadionba. Spanyolország nyerte a világbajnokságot, legyőzték az argentinokat 1-0 hosszabbításban. Ez az egyik legfontosabb híre a mai napnak. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Egészen pontosan 6 óra 37 perc van. Paksnál 18 fok, és 28-29 fok is lehet majd ebből, illetve lesz is, úgyhogy nyári lengeöltözéket javaslok a tegnapi jó leső, egyébként biztos, hogy jó leső lehűlés után, amely egyébként nem hozott sok csapadékot Paksa, szóval a tegnapi jó leső lehűlés után ma hétágra fog sütni a nap, többnyire felhőtlen időre és csapadékmentes időre, nyárias időre lehet számítani, úgyhogy volt arról szó, hogy egész héten csak ilyen 20-24 fokok lesznek, de abból lesz 28-29 is, még akkor is, hogyha 30 fok alatt marad a hőmérséklet a hét nagy részében, és a mai napon, sőt a következő napokban sem várható már csapadék. Ezek a legfontosabb információk. Július 20-án a holdnapján és az illések neve napján, illetve azon a napon, amikor Carlos Santana betölti a 79. életévét. Remélem, hogy mindenki kipihente magát a VB döntő után. Ígértem egy-két témát még ezzel kapcsolatban, például azt, hogy adattudósok már hetekkel ezelőtt megmondták, hogy Spanyolország fogja megnyerni az idei VB döntőt, hogy hogyan számították ki, úgymond, illetve ők hogyan tippeltek, mert hogy nem tippeltek, hanem bizonyos számításokat végeztek. Már eleve a titulusok is adattudósok. Azt gondolom, hogy izgalmas, szóval, hogy hogyan számolták ki azt, hogy Spanyolország nyeri meg a VB-t, azzal foglalkozunk mindjárt. Élesztő.

Spanyol fiú, ez a dal címe a Budapest Akusztik Bandtől. Természetesen nem véletlenül választottam ezt a dalt, ha már Spanyolország nyerte meg a futball VB-t, de lássuk, hogy vajon ki hogyan tippelt. Hát a mi kutyánk, Koda, nem jól tippelt, de ezzel kapcsolatban a Facebook oldalunkon ugye megjelent egy videó, miszerint Kodával, a kutyával megjósoltattuk, hogy ki nyeri a futball VB-t. Ő Argentínát jelezte, de ezzel a kutyás jóslással kapcsolatban lesz még egy meglepetés videónk a mai napon a számotokra. Szóval ki hogyan tippelt vajon? Nyilván mindenkinek van kedvenc csapata, sokan esetleg olyan csapatra tippeltek, vagy olyan csapatot szerettek volna nyertesként kihozni, vagy nyertesként látni, akinek mondjuk azt mondták, hogy nem sok esélye van az idei futball VB-t megnyerni. Minden esetre pár héttel ezelőtt jött a hír, hogy adattudósok egy csoportja is építette egy algoritmust, amely rengeteg tényező figyelembe vételével megjósolta, hogy melyik csapatnak lehet esélye megnyerni a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, és azért érdekes ezeknek az adattudósoknak a jóslása, illetve tulajdonképpen számítása, mert hetekkel ezelőtt többek között a HVG is lehozta még június 15-én, hogy a spanyolok fogják megnyerni a futball VB-t az adattudósok szerint. Úgyhogy nyúljunk vissza ehhez a tipphez, már csak azért is, mert ugye általában futballvilágbajnokság, vagy EB-k kapcsán, de még akár olimpiák kapcsán is a fogadó irodákban elég nagy a forgalom, és ugye mindenki igyekszik megtippelni, esetleg sportelemzők is, hogy ki fogja nyerni az adott meccset, vagy az adott VB-t. Az adattudósok azonban ennél pontosabb eredményt szerettek volna, ezért már az elmúlt években elkezdtek mesterséges intelligencia segítségével különböző tippeket kihozni. Tehát nem ez az első alkalom a 2026-os labdarúgó világbajnokság, amikor algoritmusok segítségével tippelnek. Egy gépi tanuló algoritmust tanított be a csapat, hogy az képes legyen megjósolni tulajdonképpen a VB nyertesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadó irodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékos erősségeit. Az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését betáplálták, illetve figyelembe vették, az egyes játékosok értékelését is nézték, a klub és a válogatottban szerzett gólokhoz való hozzájárulásuk alapján is elkészítették ezeket a statisztikákat, úgyhogy nagyon sok mindent figyelembe kellett vennie tulajdonképpen az algoritmusnak, amelyet befolyásolt például a FIFA ranglistáján betöltött helyezés, az, hogy az idei bajnokok ligája elődöntőkben hány játékos lépett pályára, sőt, még az adott ország egyfőre jutó GDP-je is része volt a kalkulációnak. A második lépésben egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló egyéb információkkal. Ennek eredményeként egy valószínűségi előrejelzést kaptak eredményül a kutatók, amely megmutatta, milyen kimenetele lehet tehát az összes mérkőzésnek, és hát hihetetlen jól jött ki a történet, mert ugye 100 000 alkalommal futtatták le a kombinációkat, és így ez azt hozta ki, hogy a világbajnokságot Spanyolország nyerheti meg. Ennek valószínűsége 14,5% volt, Anglia és Franciaország 12,4%-ot kapott, remek tipp, hiszen ott voltak az élvonalban. Németország is
kapott 11,2%-ot, azt sorolták a negyedik helyre, de ami a lényeg, hogy Spanyolországot hozta ki az adattudósok által épített algoritmus a VB győztesének hetekkel ezelőtt. Egyébként érdekesség, hogy a rendszer szerint Brazíliánál csak 4,7% esély jött ki. Ez azért érdekes, mert ugye a fogadóirodákban Brazíliára nagyon sokan tippeltek, és ez pár héttel ezelőtt ezért volt érdekes, hogy ugyanakkor az algoritmus pedig azt mondta, hogy Brazília nem esélyes, de a lényeg, hogy most mindenki, aki Spanyolországra tippelt, most dicsekedhet, és az adattudósok is dicsekedhetnek azzal, hogy hetekkel ezelőtt megmondták, hogy Spanyolország nyeri meg az idei futball VB-t, és ez így is történt. 1-0-ra győzte le hosszabbításban Argentinát, ha valaki lemaradt volna a tegnap esti éjszakai döntőről. Magyar idő szerint ugye este 9 órakor kezdődött a döntő, de jó hosszúra nyúlt a mérkőzés a hosszabbítás miatt. És hát volt egy jó bő 20 perces halftime show is, amelyet egyébként a Coldplay frontembere Chris Martin rendezett. Ezt nem tudom, hogy tudjátok, vagy tudtátok-e. Többek között ezzel is foglalkozunk majd 7 óra után. Viszont, ha már a spanyol fiút játszottam az imént a Budapest Akusztik Bentől, akkor menjünk tovább a spanyolok örömére vagy tiszteletére még egy hasonló zeneszámmal, a Spanish Eyes 2002-ből jön.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Ez a Pokseveme, és az élesztő 7 óra előtt, most már csak pár perccel. Remek az idő, 18-19 fokot mutat most már a hőmérő itt Pakson, a stúdiónál még érezni az éjszakai, illetve tegnapi felfrissülést, még érezni a levegőben, mert azért, mit tudom én, egy héttel ezelőtt a nagy melegben 25 fok volt mondjuk reggel 7 órakor, a mostani 19 egész kellemes, de felmelegszik az idő, ma már csapadék nem várható, és 29 fok lesz Paksnál, úgyhogy így készülődjetek, és így induljatok neki a mai napnak, annak a napnak, amikor majd itt a reggeli élesztő során játszunk majd még Madonnától, a BTS-től, és többek között, hát lehet, hogy Chris Martintól is, ha már ő rendezte a tegnapi VB döntő halftime showját, a Coldplay frontemberéről van szó, akivel kapcsolatban, vagy akiről nagyon sokan nem tudták, hogy miért csápol ott a halftime show fináléjában a gyerekek között, hát azért, mert ő volt az egész show-nak a rendezője, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni 7 óra után, azzal is, hogy Polgár Juditot kéri fel Magyar Péter köztársasági elnök, elméletileg hivatalosan a mai napon arra, hogy köztársasági elnök legyen, de csak átmenetileg, egészen addig, ameddig az új alkotmányt el nem fogadja az országgyűlés, és aztán majd egy végleges köztársasági elnöki felkérésre kerül sor. Nyilván Polgár Judit személye mindenképpen érdekes, és nagyon-nagyon sok komment szekcióban sokféle dolgot véleményeznek ezzel kapcsolatban. Ezzel is fogunk foglalkozni, hogy milyen programok várnak ránk ezen a héten itt vételkörzetünkben. Az is a Porondon lesz 7 óra után. Ezen a hétvégén jön például, csütörtökön már kezdődik, a Gerjeni Dunarok találkozó, amelyet 17. alkalommal szerveznek meg, úgyhogy sok mindennel várlak benneteket, 7 óra után újra találkozunk. Előtte viszont Gabi hozza a híreket, illetve még előtte nézzünk rá azért az utakra is.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk ezen a korai órán, viszont forgalomkorlátozásokról igen, az M6-os autópályán Pécs felé a Szekszárd és Bátaszék térsége közötti szakaszon ma is aszfaltoznak a 155-östől a 161-es kilométer szelvényig.

0: Úton akasztó és kiskörös között kivágják a közlekedésre veszélyes fákat a mai napon, a 23-as kilométertől a 26-osig az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket, úgyhogy balesetmentes, nagyon jó utat kívánok mindenkinek.
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Másodívben újabb 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj és kőolajtermékellátási zavarok miatt az észak-macedón kormány, közölte a kabinet szombaton, írja az MTI. A Krisztián Mikoszki miniszterelnök vezette kormánytájékoztatása szerint a válsághelyzet július 21-től október 20-áig marad érvényben. Az észak-macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18%-ról 10%-ra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében, erősítette meg a Nestlé Hungária pénteken az MTI információit. A vállalat közölte, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A szolgáltató tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy holnap délelőtt 9 és 12 óra, holnap után pedig 9 és 11 óra között Paks területén hálózatkarbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz. Július 21-én kedden a Hangyaköz, Kilátó utca, Kömlődi út és a Rókus utca, július 22-én szerdán pedig a Dózsa-György út, valamint a Vörösmarty utca egyes részei lesznek érintettek. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban. Július 25-én és augusztus 15-én ismét megrendezik a Dombori Strandfesztivált a Faddombori strandon, adta hírül a település a közösségi oldalán. A két rendezvény napon többek között Roni, Kovács Aliz és tanítványai Baby Gabi, valamint a Black Cat Paks, DJ Dominik, Berek Brothers, Sisa Café és Josh és Betty gondoskodnak a jó hangulatról. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Ausztria Wien csapatától július 17-én a Bécsi Generali Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A klub honlapján közzétett információk szerint a paksiak gólját az 53. percben Sierik szerezte, míg az osztrák csapatnál Szájics, Fischer, Vesz és Hetver találtak be a fehérvári útiak kapujába.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaink.

A Coldplay indította az órát, az élesztő második óráját, 7 óra után járunk pontosan 7 perccel, és nem véletlenül Coldplay-jel kezdtem, hiszen a tegnapi VB döntő halftime showját, vagyis félidei showját a Coldplay frontembere Chris Martin rendezte, a kurátora is ő volt a show-nak, állítólag ő válogatta ki a fellépőket is, hogy kik fognak majd szerepelni a halftime showban. Érdekes lenne meghallgatni a véleményét, biztos, hogy fog ezzel kapcsolatban egyébként utólag is nyilatkozni. Ha valaki nem látta volna, egyébként 25 percig tartott a show, vannak már olyan kritikák, hogy azért ez túl hosszú volt, de sokan meg kimondottan élvezték, ugyanis viszonylag rövid produkciók voltak, Madonnával kezdődött egyébként a show, aki ezúttal most nem Shakira, hanem Madonna érkezett napszövegben, nagyon jól nézett ki egyébként, már amennyire közelről mutatták. Madonna 67 éves, de azt gondolom, hogy az ebben a showban való szereplésével bizonyította, hogy még mindig lehet rá számítani, és még mindig számolni kell vele. Egyébként a brazil labdarúgóval, Ronaldóval, tehát nem Cristiano Ronaldóval, hanem a brazil labdarúgó, vagy egykori labdarúgóval, Ronaldóval és Ronaldinhoval együtt érkezett ugye az arénába, egy ilyen nyitott autóban. Az énekesnőt, Madonnát a koreai fiúbanda, a dél-koreai BTS követte, aztán Justin Bieber énekelt, egyébként egy szál gitárral, az ő produkciójánál szerintem teljesen egyértelmű volt, hogy élőben énekelt, míg a többi produkcióról nem feltétlenül lehet ezt elmondani, de ezt is ki lehet majd vesézni. Aztán Shakira előadta a VB hivatalos dalát természetesen, majd Chris Martin zárta a showt egy gyerekkórussal hivatalosan, bár sokak számára inkább úgy tűnt, hogy jön a finálé egy gyerekkórussal, amikor az addigi fellépők is ugye már ott voltak, Justin Bieber, a BTS, mindenki ott volt, és egyszer csak az ügyesek kiszúrták, hogy Chris Martin, a Coldplay frontembere is ott csápol a gyerekek között, vajon miért? Hát elméletileg az ott a fellépése volt, de természetesen azt gondolom, hogy azért, mert ő rendezte az egész showt, úgyhogy egyébként minden idők leghosszabb szünete zajlott a 2026-os VB döntőben, és hát azért az elmúlt évtizedekben ugye nem volt jellemző, hogy ekkora show és parádé legyen. A világbajnokság, a futball világbajnokság döntőjének a szünetében, de úgy látszik, hogy a Super Bowlról példát vesz a FIFA, és esetleg ezután most már mindig rendszeres lesz, úgyhogy így zajlott a halftime show, és hát egyébként a kritikák tükrében egyelőre pozitívak a kritikák. Justin Biebert is kiemelik, nem csak azért, mert nagyon úgy tűnt, hogy tényleg élőben énekel, egy-két másik előadóhoz képest, akik inkább csak playbackeltek valami miatt, hanem azért is, mert ő a nagy show parádé kellős közepette egy szál gitárral egy lassabb zeneszámot adott elő, és az azért egy nagy dinamikus show kellős közepén, hát mindig nehéz, de nagyon úgy tűnt, hogy ő tudott hatást gyakorolni a közönségre, úgyhogy így zajlott a tegnapi VB döntő halftime show-ja. A döntő maga 1-0-ra végződött Spanyolország javára, Argentina győzött, ha valaki lemaradt volna az éjszakába, majdnem éjfélig nyúló döntőről, és hát fogunk még erről beszélni, de mármint a tegnapi döntőről és a futball VB-ről, de ígértem még más témát is 7 óra utánra, többek között a Polgár Juditot köztársasági elnöknek hír kapcsán egy-két véleményt hozok, illetve a heti program lehetőségekkel is foglalkozunk ebben a fél órában egészen 7:30-ig, és akkor ígértem, hogy Madonnától a Music mindenképpen fog szólni, hiszen ezt adta elő az énekesnő a tegnapi halftime showban, úgyhogy folytassuk ezzel.

Music című dal Madonnától, a 67 éves énekesnőtől, akit állítólag személyesen a Coldplay frontembere Chris Martin kért fel arra, hogy szerepeljen a VB döntő félidei showjában. Úgyhogy hát ha már ez a dal felcsendült tegnap a showban, akkor természetesen szóljon ma reggel itt az élesztőben. 7 óra 15 perckor jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Július 20-án hétfőn az Illéseket üdvözlöm, ők a névnaposok, és egy nagyon kellemes nyárhetet kívánok mindenkinek, amikor 28-29 fokot ígérnek. Paksa füllet meleg lehet, sok napsütéssel, száraz idővel, úgyhogy a tegnapi kellemes lehűlés után erre számítsatok, bár most még csak 20 fokot mutat a hőmérő, de azért lesz itt nagyon meleg azzal a 29 fokkal is, és a napon különösen figyeljetek. A VB-vel fogunk még foglalkozni, hiszen reggel 8 órára Weyer Gábor Vajast várom ide a stúdióba, az egykori Paksi FC futballista, aki egyébként számos külföldi csapatban is játszott, már nem futballozik aktívan természetesen jó pár éve, viszont gyakran hazalátogat Paksra, és elcsíptük, ma reggel itt van, úgyhogy 8 órakor jön, egy kicsit majd beszélgetünk arról, hogy mi újság vele manapság, és természetesen a VB-t és a mérkőzéseket, valamint a győztest is kivesézzük. Előtte viszont ígértem egy másik témát, nagy port kavart hétvégén, hogy, illetve hát a tegnapi napon, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy felkéri köztársasági elnöknek Polgár Juditot, a sakk királynőt, aki hát, hogy mit reagált a felkérése, az majd ma derül ki, ugyanis a hivatalos felkérés az ma lesz, viszont valószínűleg a koncepció része volt, hogy Magyar Péter előre megfuttatta a hírt, ha lehet így mondani, hiszen a Facebook oldalán közleményben közölte, hogy felkéri köztársasági elnöknek Polgár Juditot. Nagyon-nagyon sok vélemény és komment szekció fogott háborúba azzal kapcsolatban, hogy vajon Polgár Judit személye megfelele, viszont arról tényleg nagyon sokan elfeledkeznek, vagy ha tudják is, akkor is szívesen háborúznak a komment szekcióban, hogy itt egy abszolút átmeneti köztársasági elnöklésről van szó. Azt gondolom, inkább egyfajta üzenete van a történetnek, mint hogy majd Polgár Judit akár döntéseket is hoz ez alatt a rövid időszak alatt, ugyanis csak addig ülne az a köztársasági elnöki székben ideiglenesen, amíg az országgyűlés az alkotmányt meg nem szavazza, az új alkotmányt, és föl nem kéri az úgymond véglegesnek szánt, vagy a következő évekre szánt köztársasági elnököt. Egyébként Magyar Péter egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat, a magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon, írta ezt tegnap, találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat. Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással, a sakk története legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb 10 játékosa közé is bekerült, ötszörös sakk olimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent Istvánrend kitüntetettje, itt még Magyar Péter felsorolja egyébként Juditnak a különböző címeit, és azt írja, hogy személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést. Hát biztos vagyok benne, hogy Polgár Judit oldala is, hogy is mondjam, majdnem csuklott, összeesett a rákeresésektől, hogy vajon egy 26 ezer követővel ő is rendelkezik, hogy vajon reagált-e a felkérésre. Egyelőre nem reagált, valószínűleg ezt a mai napon meg fogja tenni, viszont a különböző reakciók kapcsán egy magyar nyelvű Facebook oldalnak a reakciója kitűnik a többi közül. Ezzel jövök hamarosan. Paks kedvencei. Paks FM. Össze

0: meg otthon volt.
1: A jó kis nyári slágerek a mai napon is jól fognak esni, hiszen a 28-29 fok az egyébként határozottan füllet lehet, sok napsütés várható, úgyhogy nyármal meleg lesz a mai napon a kellemes visszahűlés után, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye annak, hogy elméletileg a mai napon Magyar Péter köztársasági elnök felkéri Polgár Juditot, minden idők legjobb női sakkozó nőjét arra, hogy átmenetileg ugyan, de köztársasági elnöke legyen Magyarországnak. Nagyon sok vélemény kijött tegnap óta azzal kapcsolatban, hogy vajon jó ötlete Polgár Judit személye még akkor is, ha csak átmenetileg, és ígértem, hogy az egyik véleményvezérnek a cikkét ezzel kapcsolatban, illetve blogger véleményét megosztom. A Tucsi nevű Facebook oldal szerkesztője írta a következőket: mélységesen felháborít és elítélem, hogy a Tisza párt és Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek, ez egyszerűen tűrhetetlen és lehetetlen. Köztudomású, hogy az említett személy szélső baloldali terrorista, számtalan támadást terheli a lelkét. Célpontjai közül előszeretettel szemel ki a világ uralkodó házait, szemeli ki, egyetlen koronás fő sem lehet biztonságban, számtalan királlyal és királynővel végzett, nincs tekintettel senkire és semmire, támadásaiban hullanak a testőrök és tisztek, nem kíméli az egyszerű gyalogkatonákat sem, megtámad polgári uralkodói védelmi pontokat, katonai célpontokat és bástyákat, de ha úgy adódik, céljai érdekében feláldoz polgári személyeket, akár egy seregnyi parasztot is, igazán félelmetes jelenség, nem egy ellenfele, amikor szembenézett vele, előbb-utóbb összerosálta magát, bocsánat, de így ír a cikk, és egyébként, illetve a blog, nem olvasom most teljesen végig, szóval nagyon sok vélemény napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy vajon Polgár Judit személye, nem is azt mondom, hogy alkalmas-e, hanem hogy mit üzen átmeneti köztársasági elnöki pozícióban, de hát meglátjuk, hogy mi lesz a mai nap eredménye, hiszen hivatalosan ma kéri fel Magyar Péter Polgár Juditot, és meglátjuk, hogy Judit a sakkozó világbajnok, és minden idők legjobb női sakkozója mit reagál, mert hogy ő még tegnap óta nem szólalt meg ebben az ügyben, és azt gondolom, hogy jól is teszi. Hamarosan fél nyolc után Spanyolországgal foglalkozunk, most kivételesen nem a VB győzelem kapcsán, hanem megtudjuk majd, és megtudhatjuk, hogy hogyan sikerült Etesi Anatnak a műtétje Spanyolországban pár héttel ezelőtt. A fél nyolcas hírek előtt még ígértem a program lehetőségeket is, úgyhogy nézzünk körül a vételkörzetünkben.
2: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon Simon Tornyán folytatódik a Múlt hétfőn című helytörténeti előadás sorozat, két hetente ismétlődő vita indító előadásokról van szó. Ezúttal Bertus Krisztina lesz az előadó, 17 órára várnak mindenkit szeretettel a Simon Tornyai várba. Ezen a héten szerdán újra termelői piac lesz, Paksi Kosár termelői piac Pakson, a piac téren, a Villany utca 2-es szám alatti piac téren 17 órától este fél hétig várják az árusok a vásárlókat. A piac két hetente kerül megrendezésre, és két héttel ezelőtt Páfi Kati kolléganőnk lent járt a helyszínen, és a fotó tudósításai felrobbantották a Facebook oldalunkat, mert hogy nagyon sokan reagáltak, úgyhogy nem is tudtak erről a piacról, pedig hát most már egy éve vagy több is mióta a piac létezik, és mi rendszeresen beszámolunk róla, úgyhogy figyeljétek az oldalainkat és a műsorunkat, szóval mindenkit vár ezen a héten szerdán a termelői piac. Aztán július 22-én szintén, tehát a szerdai napon Tolnán újra utazó planetárium érkezik a helyszínre a gyerekeknek a Tolnai Művelődési Házban. A Mesél az Ég című látványos előadás óvodásoknak 16 órakor kezdődik, a 7-12 éves korosztálynak pedig 17 órakor. Aztán ezen a héten kiderülnek a pontszámok, és ebből az alkalomból, illetve a ponthatárok, az egyetemi ponthatárok ebből az alkalomból július 23-án csütörtökön pontparti lesz, pontváró pontparti Kalocsán, méghozzá a Kulturális Központ udvarára várnak mindenkit szeretettel 19 órától, és ezen a hétvégén veszi kezdetét a 17. Gerjeni Dunarock motoros találkozó. Csütörtöktől szombatig tartanak majd a programok. A Romeo Vérzik, az Ankela, a Mutfield, az ABCD és a Mobil Mánia fellépésével többek között, de csak mazsoláztam, úgyhogy választhatok programot ezen a héten is, és kapcsolódjatok ki a vételkörzetben.
2: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm Summer.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei év második negyedévében, ami 6,7% csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az egyik vezető informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben, írja az MTI. A portál értesülései szerint ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek, az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
2: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton. Velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
1: Németkérkösség önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. április 1-től megváltozott a bankokban a készpénzes befizetés szabálya. Ennek következményeként a bankok minden készpénzes befizetés után legalább 2000 forint díjat számítanak fel, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a Kéri Fűz Kft. És az önkormányzat felé fennálló befizetéseiket lehetőség szerint banki átutalással rendezzék. Az érintett számlaszámok és a befizetéshez szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő Percel Mór Technikum és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos óraadó oktató munkakör betöltésére keres, elhivatott szakmailag felkészült kollégát heti 8 órában adta hírül a szakképzési centrum a közösségi oldalán. Az álláspályázat részletei megtalálhatóak a centrum hivatalos honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És...

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel fél 8 után jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Egy kis spanyol utazást ígértem erre a fél órára, 8 óráig. Most kimondottan nem a VB-vel fogunk foglalkozni, majd azzal is foglalkozunk a tegnapi VB döntővel 8 óra után. Viszont Etesi Anett túl van azon a műtéten, amelyet Spanyolországban végeztek el rajta. Elméletileg június 30-án, és Anett és anyukája Ibolya itt van velem a vonalban. Halló, halló!
2: Hello, sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Ibolya, téged hallok. Anett, te is itt vagy? Jó reggelt!
3: Igen, itt vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
1: A szokásos koránkelésed megvolt, és a reggeli torna is megvolt?
3: Hát a torna az még nem, mert a műtét miatt úgy nem tornázhatok. Még, de a koránkelés igen.
1: Mert megszoktuk, hogy akár mikor foglalkozunk veled és beszámolsz, akkor mindig elmondjátok, hogy mindig korán kell kelni iskola előtt, jó, most nyári szünet van, mert minden nap tornázni kell. Nagyon sokan tudják a vétel körzetünkben rólad, Anett, hogy CMT2C betegségben szenvedsz, ritka genetikai betegségről van szó, izomideg problémákat okoz, és harmadszorra voltatok Spanyolországban egy műtéten, és megígértük a kedves hallgatóknak, hogy beszámoltatunk titeket, benneteket arról, hogy hogyan sikerült a műtét. Na, melyikőtök kezdi a beszámolót?
2: Hát akkor kezdem én, ha nem gond.
1: Persze, mondja Ibolya.
2: Na, hát ugye úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, kétszer 17 ponton műtött, szúrták az Anett lábát, ilyen izomlazítás szerűség volt. Ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Azt tudni kell, hogy ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig az Anett.
1: Tehát a szúrást azt úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen izomlazító vagy stimuláló szúrások?
2: Ilyen bemetszések inkább.
1: Bemetszések.
2: Igen, ilyen izmokat, az izmot az izomnál bemetszik, és így lazítják az izmot, igen.
1: Na, és ugye hát ez már a harmadik spanyolországi utatok volt, nem tudom, 3 év alatt, erre nem emlékszem pontosan.
2: De hát most... egy év kihagyással, igen. És most a tavaly előtt nem voltunk, és egy év kihagyással az orvos azt mondta, hogy érdemes lenne még egy, ugye az idei műtétet megpróbálni. Eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
1: Hogy ez egy jó ötlet volt. Egyébként hogyan, mit tapasztaltok, mert hogy mondod, hogy nagyon eredményesnek látjátok és tapasztaljátok most ezt az egy műtétet. Látványosabb a változás, mint mondjuk a második vagy az első műtét után?
2: Lényegesen. Nagyon-nagyon. Hát az első műtét ugye az abszolút sikerült. A második műtétnél annyi volt a változás, de sajnos se tudta nagyon hajlítani a lábait, hogy el tudta hagyni a botot. Most a harmadik műtétnél ugye a bal lába eleve már nem tudta hajlítani a lábát. Nagyon szépen, gyönyörűen, nem csípőből, nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki. A lábak gyönyörűek. Hát remélem, így marad, mert az orvos azt mondta, hogy 3-4 hónap valójában az az időszak, amikor vagy így marad, ilyen szép lesz az Anettnak a járása is, és a lábujjak, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
1: Egy kicsit szakadozik a vonal, de megpróbáljuk folytatni. Hát, ha sikerül, ha nem, akkor megpróbálunk egy másik vonalon megcsörgetni benneteket. Ugye a kamionos találkozót is minden évben nyaranta azért szervezik, illetve szervezitek meg, hogy a befolyt összegből támogatni tudjátok a műtétet. Mennyibe került a mostani spanyolországi utatok vagy műtétetek? Nem tudom, hogy melyik összeget tudod nekünk mondani.
2: Hát így az utazás a műtéttel együtt 3,5 millió forint volt.
1: És mennyi jött össze a kamionos találkozón?
2: 3.690.000.
1: De most a kiadásokon kívül, gondolom, tehát
2: ami... Ja. Hát a kiadásokon kívül.
1: De úgy értem, hogy, tehát, hogy ha a kiadásokat levonod belőle.
2: Igen, igen, értem, hogy volt nekem másfél mínuszom, már eleve sajnos. Hát annyi, hogy a műtét ára meg az utazást, azt tudtuk belőle biztosítani.
1: Azt igen. Na, az is már valami. Anett, hadd halljuk a te hangodat, és hogy érezted magad Spanyolországban?
3: Egyébként jó volt, de az a tudat, hogy műtétre mentünk, az egy kicsit úgy elvette a kedvemet.
1: Ilyenkor egyébként téged elaltatnak?
3: Igen, altatnak ilyenkor.
1: Az orvosokat, vagy az orvost, aki ezt a terápiát végzi rajtad, már ismered? Tehát van egyfajta akár közvetlen nexus?
3: Igen, mert úgy szokott lenni, hogy a doki előtte bejön, akkor bejön az altató orvos, szóval így azért bemutatkoznak, meg ilyenek.
1: De találkoztatok már előtte is vele?
3: Igen, igen. Jó. Hát amikor Pestre jön, akkor ugye kontrollra szokott jönni, akkor ugye ott szokott, ott szoktunk talizni, és ott szokta elmondani, hogy kell-e műtét, vagy nem.
1: És te hogy érzed, ami a változást illeti, amiről anya beszélt az előbb, hogy ő úgy látja, tehát nyilván a külső szemlélő úgy látja, hogy most szinte úgy is tudsz menni, hogy a mindkét botot, ugye egy botot már elhagytál korábban, de hogy most mindkét botot elhagyhatod, és még hogyha egy kis segítséggel is, tartással, de másképp tudsz járni, másképp tudsz közlekedni, mint korábban.
3: Hát ezt nem tudom, mert ez még nagyon friss egyébként, szóval próbálunk sétálgatni minél többet, de azért érzem a fájdalmat, mert azért néha fájnak a lábaim, szóval így még nem tudom.
1: Persze, majd hosszabb távon dől el. Jó, mi vár rád most a következőkben? Úgy tudom, hogy lesznek még terápiák, többek között igen. Pécsen is.
3: Igen. Igen, megyünk Pécsre, meg ugye Szekszárdra is, szóval a terápiát nyomatni kell.
1: A terápiát nyomatni kell. Ezek is ilyen, mint ilyen izom stimuláló terápiák?
3: Hát igen, meg ugye a járás, meg ilyenek hasonlók.
1: Igen, végülis a Facebook oldalatokon közzé szoktátok tenni ezeket a terápiás videókat, szerintem gondolom, hogy ezekről van szó. Ibolya, úgy tudom, hogy 3-4 hónap múlva valami ki fog derülni. Mi fog kiderülni?
2: Hát igen, az, hogy marad-e ez a szép járás neki, mert körülbelül akkor dől el, hogy ez az izomlazítás, hogy ez az izomlazító műtét mennyire tudta meglazítani a doktor úr az Anettnak a lábait, vagy esetleg kell egy korrekciós műtét jövőre. Tehát... Úgyhogy most ezen imádkozunk, hogy ne kelljen mennünk jövőre, hanem ez a műtét akkor lenne a végleges, ez lenne a legjobb.
1: Eredményes legyen, és hogyha menni kéne, akkor megint Spanyolországba gondolom.
2: Pontosan, igen, igen.
1: És hát minden egyes terápia és minden egyes műtét pénzbe kerül, ezért szervezitek többek között a kamionos találkozót. Lesz jövőre is?
2: Igen, lesz jövőre is, igen. Már szervezem a jövő évit, mivel hogy ha nem is kell mennünk Spanyolországba, de az éves terápia most, hogy Pécsre is megyünk, olyan 4 millió forint körül van.
1: Az igen, az igen. Az Őcsényében megrendezett kamionos találkozóról van szó egyébként, ami pár héttel ezelőtt itt is, idén is lezajlott. Egyébként, hát nekünk már súgtál, Ibolya, hogy már megvan az egyik sztár fellépő, nem tudom, hogy lehet-e spoilerezni.
2: Nem beszélhetek.
1: Nem beszélhetsz róla. Aha. De,
2: igen,
1: de megvan,
2: nem.
1: Tehát vannak már fellépők, akikkel már szerződtetek. Na jó, egyébként én úgy, képzeld, hogy nem ugrik be, hogy kit mondtál, tehát így tudok titkot őrizni, mit szólsz. Tehát nem ugrik be, hogy kit mondtam, csak
2: baj,
1: azt tudom, hogy...
2: Mondta. Ha esetleg beugrik, még akkor sem.
1: Abszolút. Csak azt tudom, hogy mondtad, és teljesen meg voltam lepődve, hogy ekkora sztárt hoztok az Anettért megrendezésre kerülő jótékonysági kamionos találkozóra, tehát jövőre is lesz már. Most emlékeztetünk erre mindenkit, illetve Anettet tudjátok támogatni, keresétek a Facebook oldalát, hiszen gondolom a pécsi terápiák sem 2 forintba kerülnek, és hát engedjétek meg, lányok, hogy nagyon-nagyon megdicsérjelek benneteket. Nagyon meg vagytok dicsérve.
2: Igen.
1: A spanyol út kapcsán tudjátok, hogy miért vagytok megdicsérve?
2: Nem.
1: Nem. Anett, te sem tudod?
3: Nem.
1: Hát miről beszélgettem itt a spanyol utatok előtt veletek? Mit mondtam, hogy hát mi az, hogy harmadszorra mentek Spanyolországba? Oké, hogy műtétre, de Barcelonában voltatok, ugye?
3: Igen, tehát ott voltunk.
1: Tengerparti város, és én mondtam nektek, hogy mi az, hogy egyetlen egyszer nem voltatok még lent a spanyol tenger, a barcelóniai is tengerparton, mert hát értem én, hogy műtétre megy az ember, de hát ugye itt kifaggattalak benneteket, és kiderült, hogy azért a tengerpart nincs annyira messze a szállásotoktól, valahogy csak le lehet jutni, és úgy tudom, lejutottatok végre.
3: Igen.
1: Anett, milyen volt a barcelóniai beach?
3: Nagyon sós.
1: Hát igen. De a Dunához képest vele.
3: Nagyon úgy volt, hogy annyit kaptam az arcomba, hogy szinte már nem is tudom. De hoztunk haza egyébként egy kis üveg csébe, homokot és egy kis tengervizet.
1: Egy kis tengervizet. Egyébként, hát igen, nem tudom, volt már alkalmat korábban tengerben fürödeni, Anett?
3: Nem.
1: Na, hát akkor ez volt az első. Na, hát hallod? Háromszor voltál Barcelonában, és először fél. Nagyon meg vagytok dicsérve. Igen, hát a tengerpart az ilyen, hogy ott nagyon hullámzik, és tényleg ez az arculcsapás a sós vízzel, ez nagyon-nagyon jellemző, szóval akkor bemerészkedtél a vízben, ez a lényeg.
3: Igen.
1: Ibolya, nyugtass már meg, igen, hogy én voltam az a nagyon kedves ember, aki buzdítottalak benneteket, hogy menjetek le a tengerpartra, és rám gondoltatok, és azt mondtátok, hogy Zandi megmondta, mondd azt, hogy ez így volt.
3: Igen, így volt.
1: Jól van, oké, lényeg az, hogy végre eszetekbe jutott. Na, akkor az a lényeg, igen, hogy tudat alatt én segítettem ezt az ügyet, és végre eszetekbe jutott, hogy lemenjetek, úgyhogy meg vagytok dicsérve. Jó, hát nyilván a műtét volt a legfontosabb, és ilyenkor tudom, hogy mentek, jöttök, tehát nincs sok idő ott város nézni, vagy ilyesmi. Ezt el is meséltétek, gondolom, most se volt rá idő.
2: Hát nem igazán, nem.
1: Jó.
2: Nem, mert szombaton mentünk, ugye úgy volt, hogy hétfő lesz a műtét, elnapolták kedre, akkor hétfőn az frázba voltam egész nap, hogy miért napolták-e, és közben ugye jött az e-mail nekem szombaton, vagy nem is tudom már mikor, hogy elnapolták a műtétet, és hogy hétfőn lesz, kedden lesz, és de közben nem néztem, hogy hány órakor műtik az Anettet, és szerencsétlenként hajnal, vagy nem is tudom, háromtól ugye nem lehetett innia, ennie, mert én az előző műtétnek a dátumát néztem, ugye, hogy hétfő 8 órára kell ott lenni, és ugye délbe, vagy az jobban mondva, 1 órakor vitték be a műtőbe. Uh-huh. Úgyhogy olyan éhes volt, meg szomjas, hogy már ezért is ideges volt, meg sírt, meg ilyenek, hogy még nem evett, nem ivott.
1: Jó, hát nem volt ez akkor bonyodalmak nélküli, de az a lényeg, hogy túl vagy rajta, és nagyon köszönjük, hogy beszámoltatok mindenről. Anett, milyen lesz még a nyarad a következő hetekben?
3: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Uh-huh. Fókuszálok a sétára, hogy minél többet tudjak menni. Meg augusztustól már elkezdem a tanulást, szóval igazából ennyi.
1: Hú, te ilyen jó gyerek vagy, hogy augusztusban tanulsz?
3: Hát, muszáj, kénytelen vagyok tanulni.
1: Hányadikos leszel jövőre?
3: 12-es, szóval érettségizni fogok.
1: Jön az érettségi, és akkor végül is melyik iskolában folytatod, ahova most jársz, Szekszárdra?
3: Igen.
1: Szekszárdon melyik iskola is, ahova most jársz?
3: A panonoktatási központban járok egyébként.
1: Igen, ugye ezt megbeszéltük a múltkor, ugye nektek elsősorban az a prioritás, hogy vagy legyen lift az iskolában, vagy ne kelljen lépcsőzni olyan tantermekben, tanulhass és járhass be, és hát így jutott most ez a Szekszár történet. Oké, hát nagyon köszönöm, lányok, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy azért tudtok egy kicsit pihenni még, és persze sokat gyógyulni a nyári hetekben.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Oké. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Etesi Anettel beszélgettem, a fiatal paksi, 18 éves paksi lánya, sőt azt hiszem, hogy 19-18 éves paksi lánya, aki egy ritka genetikai betegségben szenved, izomideg problémákkal küzdés a június 30-ai spanyol műtéte kapcsán. Beszélgettünk, és itt volt velünk anyukája Ibolya is, és már is mondom, hogy hogyan folytatjuk 7 óra 53 perckor egy rövid zenével, aztán 8 órakor Gabi hozza a híreket, és közben láttam félszemmel, hogy megérkezett következő vendégem, Weyer Gábor Vajas, a Paksi FC egykori NB1-es labdarúgója, aki egyébként annak idején a Győri Eto'tól Portugáliába igazolt, utána egyébként számos más külföldi klubnál is játszott, és hát bár nem Pakson él, de gyakran Paksra látogat, és sikerült őt elcsípnünk, és hát vele fogunk egy jót beszélgetni elsősorban arról, hogy mi újság vele, de természetesen nem fogjuk kihagyni a VB-nek a kibeszélését vele. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő például kinek szurkolt mondjuk Argentina és Spanyolország közült egyáltalán, ki a külföldi favoritja. A Paksi FC-nek a pályafutását nyomon követi-e, illetve van-e még bármilyen kapcsolódása a futballhoz, és egyáltalán, hogyha hazajár Paksra, akkor mit tapasztal, szépül, épül a város, és mi a helyzet? Szóval Weyer Gábor Vajassal folytatjuk 8 óra után.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.

0: Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Másodívben újabb három hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj és kőolajtermékellátási zavarok miatt az észak-macedón kormány, közölte a kabinet szombaton, írja az MTI. A Krisztián Mikoszki miniszterelnök vezette kormánytájékoztatása szerint a válsághelyzet július 21-től október 20-áig marad érvényben. Az észak-macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18%-ról 10%-ra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. A szkíták korát mutatja be a Kecskeméti Katona József Múzeum pénteken nyílt tárlata a Cifra Palota kiállító helyén. Az MTI értesülései szerint a kiállítás alapját Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye gazdag régészeti leletanyaga képezi, és mindegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Megjelent a Paksi Szent István napok programja. A Csengely Dénes Kulturális Központ közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton mozipiknik, színházi előadás és koncertek várják az érdeklődőket. A csütörtöki napon többek között a Neoton Família sztárjai és Meringer, pénteken pedig Dániel Fi és a Párnográszt lépnek fel az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezésre kerülő rendezvényen. Még 5 méter és eléri a 6-os blokki munkagödör a szükséges mélységét, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT. A társaság közösségi oldalára feltöltött videóhoz fűzött bejegyzés szerint a 6-os blokki munkagödörből eddig több mint 300 ezer köbméter talajt emeltek ki, ami a teljes mennyiség közel 3/4. A tervezési szint 23 méter, ennek eléréséhez még mintegy 5 métert kell lefelé haladniuk a munkagépeknek, derül ki a társaság bejegyzéséből. Július 25-én és augusztus 15-én ismét megrendezik a Dombori Strandfesztivált a Faddombori strandon, adta hírül a település a közösségi oldalán. A két rendezvény napon többek között Roni, Kovács Aliz és tanítványai Baby Gabi, valamint a Black Cat Paks, DJ Dominik, Berek Brothers, Sisa Café és Josh és Betty gondoskodnak a jó hangulatról. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Austria Wien csapatától július 17-én a Bécsi Generali Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A klub honlapján közzétett információk szerint a Paksi a gólját az 53. percben Sierik szerezte, míg az osztrák csapatnál Szájics, Fischer, Vels és Hetver találtak be a fehérvári útiak kapujába.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk futballal, azt ígértem, hogy 8 és 9 óra között mindenképpen futballozni fogunk, vendégen pedig nem más, mint Vájer Gábor Vajas. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt minden hallgatónak!
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és hát külön megtiszteltetés, hogy Győrből hajnali 4-kor indultál?
2: Igen, 5-kor indultam, 4-kor keltem. Nincs nagy jelentősége egyébként.
1: Nincs nagy jelentősége. Akik ismernek téged, tudják, hogy Győrben élsz, de Paksról származol. Igen. Egykori profi futballista vagy, aki többek között a Paksi FC-nek is profi játékosa voltál. Nagyon sok külföldi csapatban is szerepeltél, profi kluboknál is, többek között Portugália volt ugye az első profi igazolásod, és hát mivel megtudtuk rólad, hogy azért időnként hazajársz Paksra, ezért kiszemeltünk egy dátumot, amikor jó lehet, hogy meginvitáljunk egy kis beszélgetésre, úgyhogy ebből az alkalomból örülök, hogy pont így a VB után
2: igen.
1: jött ki a dolog. Nézted?
2: Természetesen lezártuk ezt a szép eseményt, és még azt fűzném hozzá, hogy tényleg a mai napig büszkén válom mindenhol, meg amerre csak jártam, hogy törzsgyökeres paksi vagyok, úgyhogy ez a mai napig nem változik, és mindig jó hazajönni. Nem okozott problémát a reggeli kerés, mert semmit nem változott, az irány változott, mert most, ha nem munkába mentem volna, mondjuk 5 órakor, akkor éppen valami munkába kapcsolatos dologba indultam volna, úgyhogy így örömmel jöttem, inkább Paksra.
1: Rengeteg kérdést felvetettél már most, mivel foglalkozol most, mennyit jársz Paksra, ez is fontos, és az is fontos, hogy kinek szurkoltál tegnap, de egyébként a VB-t még külön 8:30 után kivesézzük, de tényleg kinek szurkoltál tegnap?
2: Számomra a spanyol nemzet az, aki közel is áll hozzám, úgyhogy a fociuk is közel áll hozzám, mindig is sokat jelentett számomra, szóval ez nem egy új keletű divat dolog így közel az 50-hez, hanem ez egy nagyon régi szerelem, és valójában az argentinokat is szeretem, szóval nem is akarom megosztani a hallgatóságot sem, mert, mert jó focival jutottak azért a döntőbe, meg nagy dolgokat vittek véghez, de valójában a spanyol foci volt az idei évben különösen, de az évtizedek alatt mondhatom, mindig amikor közel áll, még a mai napig is tegnap üzengettem egy volt spanyol csapattársammal, akikkel szintén a nyelv ellenére, még a korai nyelvismeret kezdetén is nagyon jó kapcsolatokat sikerült kialakítanom, úgyhogy...
1: Vele hol játszottál együtt?
2: Portugáliában pont.
1: Vele Portugáliában. Igen. Ha valaki lemaradt volna róla, ugye tegnap éjjel volt a magyar idő szerint este a futball VB döntője, Argentina, Spanyolország 0-1, ez lett az eredmény, és egyébként annyit még engedj meg, hogy most tudtam meg, amikor megjöttél, hogy középső nagyfiad kint Spanyolországban tudta végignézni a döntőt?
2: Igen.
1: Nem tudom, milyen helyen?
2: Egy hatalmas téren, egy kivetítőn a La Rambla sétáló utcától nem messze, és ennek az volt a varázsa, hogy egy más sportágból kifolyólag jutott el Spanyolországba, jiu-jitsu tábor van.
1: Nem futballoznak a fiai?
2: De futballoznak, csak ezt is űzi.
1: Tényleg?
2: Igen. Úgyhogy most a nyári szabadságába belefért ez a tábor, meg valamilyen szinte jutalom azért, hogy most már kitartóan 2 éve jár, és egy brazil edzője van, szóval egy autentikus brazil klubba teszi a dolgát, vagy sportol, és Barcelonát szemelték ki edzőtábor helyszíneként, és ugye mivel egy brazil edző természetesen rajong a fociért, és ezért az egység, a kis csapat is kivonult a kivetítők elé, és hát természetesen fölrobbant a főtér, úgyhogy már ezért rendkívül emlékezetes utazásban lesz része, vagy már van része, mert ahogy küldte a videókat, meg a beszámolókat, hogy hát lenyűgöző volt a győzelem után, ami annak ellenére, hogy a papírforma szerint indokolt volt, meg úgy is futballoztak, hogy olyan sok kétség nem volt, de azért voltak izgalmas pillanatok még a végén is, még 1-0 után is.
1: És amikor itthon nézted a családdal Győrben tegnap a VB-t, akkor közben ő küldözgetett ilyen videókat a karneváli hangulatról? Kaptatok valamit?
2: Igen. Főleg a fél időben inkább. Szóval közben én azt gondolom, ahogy megismertem, szerintem tátott szája nézett ott körbe, meg figyelte a meccset. Úgyhogy de amikor volt egy kis szünet, akkor azért küldött, de kicsit nógatni kellett, hogy tudjunk rólad. Úgyhogy azért már egy kamasz gyerek. És
1: hát hány éves a 17, egyébként igen. Három fiad van, igen. A legnagyobb már 20 éves, a legkisebb.
2: Igen, 23, ő meg 14.
1: És lesz. Mind a hárman fociznak a nagyobb
2: A nagyobbik vagy... focizott, de ő már nem. Ő szintén egyébként jiu-jitsuzik, meg MMA-zik is, úgyhogy itt van a közös nevező a korbeli eltérés ellenére a két nagyobbik fiú között nagyon jól összetalálkoztak így a sportban, és nem, ezúttal nem a fociban, úgyhogy de a kicsi meg éppen gyirmóton focizik, a középső meg ugye a 17 évesen meg a győri Mávdac csapatát erősíti, úgyhogy azért mindenki űzi a játékot.
1: Amit... És mit tudnak apa profi pályafutásáról, labdarúgó pályafutásáról? Ezt... Mindent?
2: Talán még nem mindent.
1: Pedzegetik?
2: Azt kell elmesélnem, hogy mivel pár napra jöttünk haza Lengyelországból, és engem is meglepett a lengyel futballklubnak a fogadtatása, hogy szintén egy barátnál tettünk látogatást Lodzba, és a tudtom nélkül szervezett egy klublátogatást, és akkor is elhangzott a kérdés, és büszke vagyok rá természetesen, hogy a gyerekek rám néztek, a két kisebb volt ugye velünk, és rám néztek, hogy apa, te nem is mondtad, hogy itt téged ennyire szeretnek.
1: Mert hogy Lengyelország is leigazolta annak idején, és ott is játszottál, és nyilván ezekről a kapcsolataidról van szó. Ha valaki esetleg nem tudná, bár én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismernek Pakson, és nagyon-nagyon sok rajongód volt annak idején is, hát emlékszem itt a városunkban, hát a rokonaid is itt élnek, arról nem is beszélve, ugye annak idején a Paksi Sport Egyesületnél kezdtél, de először a Győri Eto, mint profi labdarúgó csapat igazolt el téged, akkor az Asétól.
2: Így van.
1: És akkor, igen,
2: bocs, csak annyi, hogy a katonaság után ugye itt nem is lehetett gyakorlatilag profi körülményeket biztosított az Atomerőmű Sportegyesület. Tényleg le a kalappal, talán elmondhatom, hogy miután sok helyen megfordultam, akkor jöttem rá fiatal emberként, gyerekként, hogy micsoda jó körülmények voltak Pakson, és ez mind a két klubra igaz, de az Atomerőműre akkoriban különösen ugye egészen más dimenzió volt az Aséban sportolni, meg bármit csinálni, és ez is mondom, nem csak a focira vonatkozott, hanem rendkívül különleges volt bármilyen szakágon tevékenykedni, mert egy nagyszerű klub volt tényleg, és mai napig tényleg megdobogtatja a szívemet, ha az Ase pályára kellett éppen kimennem, vagy éppen meccset néznem, a kosármeccset, vagy éppen a judósokat néznem az olimpián, szóval ezek nem véletlenek, hogy ilyen eredmények voltak vannak abban a klubban.
1: Így van, és amire én nagyon-nagyon emlékszem, arra az évre, és ez volt azt hiszem 2001, amikor a Győri Etótól az első külföldi csapat téged leszerződtetett, és ennek olyan nagy híre volt itt a városban is nyilván, hogy Portugáliában egy profi klub, ugye a Santa Clara klub igazolt le, ott 3 évet töltöttél.
2: Hát, igen.
1: És hát azért itt nagy, emlékszem, hogy nagyon sokan figyelemmel kísértük és kísérték azt, hogy mi zajlik nálad, és aztán tulajdonképpen még jött két klub utána, Ciprus.
2: Így van. És igen, utána, Ciprus, és utána meg Izraelbe ugrottam át, úgy ott nem volt messze a földközi tengerpartjáról.
1: Egy-egy évet töltöttél, hát ez egy külön történet és sztori egyébként, hogy mondjuk a menedzseret hogyan dolgozott, vagy hogy jöttek ezek a klubajánlatok, vagy hogyan hoztál döntést egyáltalán? Te döntöttél, vagy a menedzser?
2: Mindig nehéz volt döntést hozni, mert szerettem ott, ahol voltam. Szóval Portugáliában is egy kicsit kapaszkodtam, de tudni kell, hogy azért az egy más világ volt. Szóval, hogyha mindig van az a történet, hogy a gyerekeknek is, mikor mesélünk, hogy elmondják, hú, apa, hát ez az őskor vagy kőkorszak volt, és igen, mert valóban egyébként nagy volt a különbsége, nem is akkora, de nagy volt, és mivel minden jól éreztem magam, ezért úgy nehezen váltottam, olyan vagyok, ugye mai napig Győrbe élek, mióta Győrbe oda kerültünk, szóval igazából nyomos érvek kellenek, meg komoly más perspektíva, kihívás kell ahhoz, hogy váltsak. Na most nyilván Portugáliában is egy tengerparton voltam, az Azori-szigeteken, aztán utána Cipruson is tengerparton voltam, aztán utána Izraelbe is tengerparton, szóval ezek után kerestem azért, hogyha válogathattam, akkor nyilván ezt a mentalitást, vagy ezt az életérzést, ezt magamével akartam tudni, amennyire lehetett, úgyhogy itt egyedül Lengyelország volt a lengyel két évem, ami ahol semmilyen tengerpart nem volt.
1: Meg hát egyszer hazahozott a Fehérvár, igen, ugye Izrael után.
2: Igen.
1: Izrael után azt azért ne felejtjük el, egyébként annyi csapatnál játszottál, olyan szépen föl van sorolva a Wikipédián egyébként. Én is onnan lesem, csak azt mondd meg nekem, hogy aztán hogy jött végül is az, hogy 2010-ben hazaigazolt téged a Paksi FC, természetesen NB1-ben.
2: Igen, én azt gondolom, hogy kijelentettem, hogy azok után, a szép évek után, amit a klub elért a napjainkig tartó módon, ráadásul az a kiváló mechanizmusa működött már akkor is a klubnak, ami most is van, hogy Haraszti Zsolt egyrészt azonnal kereste, a noteszében mindig ott voltak azok a nevek meg a fejébe, akik ezért a városért vagy a fociért tettek, vagy éppen tehetnek, vagy képesek arra, ha csak epizód szereplőként is, de tudnak tenni ezért a városi fociért. Őket megkereste, és igazából én is ilyen egyszerű módon jutottam el oda, hogy csörgött a telefonom, és ugye mi már akkor azért beszéltünk párszor, és az egy, és itt is az ő kitartása, meg az ő kiváló vezetői szerepe, hogy nem az első, nem a másodikra tudtunk úgymond kézbe csapni, vagy éppen hazaszerződni, de harmadszor és negyedszer is felhívott, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy jó döntés, utólag is ennyi év távlatát követően is nagyon szép évek voltak a paksi évek is.
1: Uh-huh. Hát azért is volt ugye akkor 2010-ben, amikor úgymond hazajöttél, a leigazolásod csúcs szuper, ami számunkra, mert hát hazajöttél, tehát mégiscsak egy paksi fiú vagy, érted, aki hát akkor is innen indult. Most az, hogy melyik klubra lehet azt mondani, hogy saját nevelésű játékosa, de valahol ez így volt.
2: Ez
1: tehát
2: így
1: a
2: van.
1: Paksi Sportegyesület, tehát a Paksi FC akkor még ugye Paksi Sportegyesületként szerepelt, tehát ez mindenképpen egy fantasztikus dolog volt, de 3 év után, amikor továbbálltál, és azt hiszem, hogy akkor mentél Zalaegerszegre, akkor miért mentél el?
2: Igazából én azt gondolom, hogy edzőváltásnak lettem az áldozata, név nélkül nincs is jelentősége, de valahol én is úgy voltam, hogy hiúsági kérdést csináltam belőle, hiszen úgy éreztem, hogy van még bennem jó pár profi év, hiszen úgy is álltam a sporthoz, úgy is éltem, úgy is tettem a mindennapjaimat. Igazából hoztam egy döntést, ahonnan többször kerestek Zalaegerszegről, és gyakorlatilag az a fél év, amit Zalaegerszegen töltöttem, az már azt gondolom, hogy nem az az út volt, amit én megálmodtam magamnak, családdal, stb. A mindennapi életekre vonatkozóan. Így fogtam magam, és akkor fél év után viszont azt mondtam, hogy ha nem kaphatom meg azt a kiváló körülményt, ami például Pakson volt, vagy azt az atmoszférát, inkább így mondom, mert nem is a körülmények voltak elsősorban, ami motivált, hiszen Zalaegerszegen is elmondhatom, hogy akkoriban jó körülmények voltak, de a klub azért csak másodosztályú volt. Egyrészt, másrészt meg azt gondolom, hogy ott kellett hoznom egy olyan döntést a család javára, hogy amit elterveztem, hogy 35 éves koromig profilabdurgó legyek, azt már túlléptem, és szerencsére sok amatőr osztályú megkeresésem volt, meg hát ideje volt valahol fészket rakni ennyi év után, és meg hát ott már ugye a gyerekek is már kettő volt, útban volt a harmadik, aki éppen hogy nem Paks vonzás körzetében, ugye Szekszárdon vagy éppen itt született Pécsen, vagy a környéken, úgyhogy ő abban az évben, júniusban megszületett a Walter, és akkor eldöntöttük, hogy akkor Győrbe letelepszünk, és nyilván ezzel már az is járt, hogy a profi futballt el kell engednem, és azt gondolom, hogy úgy tehettem ezt, hogy én jól éreztem magam azokban az években.
1: A 2013 utáni időszakban járunk, csak az az érdekes, hogy miután a Paks FC-től Zalaegerszegre igazoltál, utána még tudomásom szerint legalább 5 külföldi csapatnál szerepeltél, úgy tudom, hogy akkor már nem a profi kluboknál,
2: igen,
1: tehát nem NB1-ről van szó, de hát azért mégiscsak megkerestek, és mégiscsak mentél, egyébként vitted a családot is? Nem emlékszem erre az időszakra.
2: Amikor Győrbe letelepettünk, akkor tudtam azt, hogy azok a klubok, akik keresnek, ők már igazából egy ingázó, amatőr státuszt jelentenek, és ott is azt néztem, hogy például az Alpok ölelésében lévő Cölben, a gyönyörű környezetben, szóval ott is amennyire tudtam, kiválogattam azokat, ahol jó körülmények voltak tényleg, és ott is például nem egyszer úgy mentünk, hogy a szombati meccsre már péntek este kiutaztunk, edzettem, kirándultunk egyet, másnap meccs, jöttünk haza, szóval kicsit próbáltunk adni az életnek is egy pluszt a foci mellett, meg a családnak is, úgyhogy igen, Ausztriában is jó pár évet, meg most már elmondhatom, hogy mivel a mai napig még edzek, focizok, úgyhogy megfordultam Szlovákiába, az is egy különleges élmény volt a felvidéki magyarokkal, egy légtérbe, egy levegőt szívni, csodálatos volt. Szóval tényleg Nagymegyeren is azt magyarnak éreztem magam, úgyhogy hogy igazi magyarnak, mert ott csak magyarok vettek körbe, és óriási élmény volt, hogy nem egy olyan szlovák-magyar derbi volt, ahol tudtunk nyerni, és tényleg felrobbant a stadionunk kicsibe is, de jó hangulat volt.
1: Egyébként 2020-ban ért véget, úgy tudom, Nagymegyer, úgyhogy nagyon sokáig futballoztál. Hány éves korodik tulajdonképpen?
2: Hát még tavaly is játszottam, sőt idén is van egy pár meccsem.
1: Hát igen, elárulhatjuk, hogy hány éves vagy, én tudom.
2: 49. Azért igazán közel az 50-hez.
1: Hallott, jó, tudod, itt jönnek állandóan Ronaldo, meg Messi életkorával, meg egyebek, te meg itt még simán tolod. Jó, nyilván máshol vagyunk. Egyébként utánpótlás válogatott is voltál, ezt azért jegyezzük meg, mert ezt ne felejtjük, de mit gondolsz egyébként a pályafutásod alatt, mi volt a csúcs?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt a portugál évek voltak azok, de mondhatnám az első lengyel évemet is. Ide az a meg mindenféleképpen a Győrbe az első két év, és különösen a szívemhez nőtt a paksi zárás, úgymond a keretbe foglalása a pályafutásomnak, hogy Pakson szerintem óriási bravúrral lettünk ezüstérmesek, teljesen megérdemelten ráadásul, de semmiből kerültünk elő, és végig egy nagyszerű évet produkáltunk, és utána szerintem az volt igazából a legnagyobb csúcs, amire úgy emlékszem vissza, hogy a Európa Ligába első gólt tudtam szerezni a Paks nemzetközi meccsén, így van, és három fordulót mentünk egy olyan világba, ami megint csak egy más világ volt a mostanihoz képest, ahol az összes többi csapat már, a magyar csapatok elhasaltak, és Paks volt az, aki kis csapatként még mindig állt, mindig mentünk, mindig eladható volt a focink, és ezt szerencsére jó két csapatnak beletört a bicskája, de majdnem a skótoknak is.
1: Igen, mindenre emlékszel. Ugye a 2010-13 közötti időszakról beszélgetünk most, vagy erről beszélsz, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy amikor a Paksi FC játékosaként volt lehetőség a nemzetközi vonalon is az első szereplése, de egyébként ez nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondta, hogy más világ volt, de miért volt más világ? Milyen szempontból mondott, hogy más világ volt?
2: Tényleg én arra gondolok többek között, hogy nem nőttek ki ekkora csapatok, mint mondjuk most a Fradi. Fradi, vagy éppen a Vidi sem volt ennyire meghatározó. Voltak jó csapatok, voltak nyilván a Paksi klub előtt járó klubok, több is, de ekkora különbség nem volt. És ez volt az, ami a többek között, ami a legnagyobb különbséget jelentette, meg hát az, hogy mi akkoriban például Fehérváron, szóval albérletbe kényszerültünk minden egyes Európa Liga meccsen, nem tudtunk úgymond hazai pályán szerepelni. Nyilván ide-haza játszottunk, szóval nem kellett olyan rossz helyzetbe kerülni, mint mondjuk jelen pillanatban az ukrán csapatoknak, hogy más országba kell játszunk, de azért ez sem volt kényelmes, meg ez sem volt egyszerű, meg sem a szurkolóknak, sem nekünk, de azt gondolom, hogy egy ilyen közösségbe, amiben bele kerültem, amiben voltam, megverekedtünk mindenért, és sikerült is elérni, amit akartunk, úgyhogy futballázó volt Pakson, én úgy gondolom, úgy emlékszek.
1: Abszolút, abszolút. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és az az igazság, hogy azt kértem tőled, hogy maradj már 9-ig, hogyha tudsz, mert akkor egy
2: rövid... Nincs meg dolgom.
1: Oké, nincs.
2: Itt nem vállaltam más munkát.
1: Itt most nem. Az egy külön sztori egyébként, hogy egyébként jelen pillanatban Győrben mivel foglalkozol, majd esetleg arról is 2 percet beszélünk, de most, hát ha már egy kicsit szeretnénk a VB-t is veled kidumálni, bár megtudtuk, hogy kinek szurkoltál, ezért azt gondolom, hogy Shakirától a Die még jöhet. Egyébként nem mondom, hogy utoljára így a hallgatóknak, mert hát egy igazi nyári slágerről van szó, szóval fogjuk ezt még játszani, annak ellenére, hogy a VB véget ért, szóval jöjjön a Die, aztán Weyer Gábor Vajassal, egykori profi futballistával, a Paksi FC vagy a Paksi Sportegyesület, mondjuk így, igen, saját nevelésű játékosával mindjárt folytatjuk, Tamás fog hozzám csatlakozni.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Sakirától a Die Die, és aktuális, hiszen kibeszéljük a VB-t vendégeimmel itt a stúdióban, Weyer Gábor Vajossal, az egykori profi futballistával.
2: Szép a Paksi most már szép jó napot,
1: igen, most már szép jó napot lassan. És Paksi FC, Lengyelország, Ciprus, Portugália, kiveséztük az imént tulajdonképpen azt, hogy hány külföldi profi klubnál is játszottál. Annak idején azt is elárultuk, hogy hány éves vagy. Egyébként a Paksi FC-nél a profi pályafutásod 2010 és 13 között volt, és azt ígértem a hallgatóknak, hogy maradsz. Egy kicsit vb-zünk, bár már kiveséztük, illetve elárultad, hogy kinek szurkoltál.
3: És Tamás, na, is, én nem maradtam,
1: Tamás is itt van velem a stúdióban, akkor kezdjük.
2: Tudnod kellene.
1: Na várjál, igen, kezdjük ezzel. Tamás,
2: az a régebbi ismerettség után ülök itt.
1: Igen. Szerinted kinek szurkolt Vajas?
3: Hát Ibériába focizott.
2: Elitalálta.
3: Azért, ha jól tudom, akkor voltak neked mindenféle kapcsolataid is, nem?
2: És vannak is.
3: És vannak is, a bocsánat.
2: Nem, csak azért mondom, egyrészt nyilván büszke vagyok rá, de a legszebb az, hogy a spanyol csapattársamon tegnap már beszélgettük, hogy nehéz ellenféle az Argentina a presztízs miatt is, de azért is, mert az a karakter, ahogy ők futballoznak, és ezt tegnap bebizonyították, az a direkt faltokat nem sajnálva, kicsit a narancssárga, meg
3: elég visszafogottak voltak magukhoz képest.
2: Magukhoz képest mindenképp, így van, mert az argentin bajnokságban nem így játszanak. Ezt lehet látni egy-egy YouTube videón is, hogy ott más a durvaság mértékegysége, úgyhogy de tegnap nem tudták, szerintem nem is tudták érvényesíteni ezt a fajta mentalitást, pedig a szívük az hatalmas.
3: Hát egyébként most legyünk őszinték, azért azt lehet felrúgni, akinél van a labda, legalábbis úgy, hogy legalább azt lehessen mondani, hogy a focihoz hasonló sztori. Na most azért a spanyolok igencsak vigyáztak arra, hogy hát ne érjenek oda, mire ők náluk van a labda. Tehát ezt azért jól értették mindig is, ezt nem nagyon értették. Hát ugye voltak a felvezetők, spanyolok voltak a főesélyesek, nyilván ahogyan megnyerték két éve az EB-t, leszámítva a Kukurellának azt az izgalmas
2: kezezését, amit speciális megítélést kapott.
3: Igen, tehát az a baj, hogy most is azért a VB eléggé izgalmas volt ebből a szempontból, Varral együtt is, és hogy annyira meggyőzőek voltak szerintem két évvel ezelőtt, hogy az valami hihetetlen, tehát, és ugye most mondták, hogy hát a nyögvenye, ne, de a régi klasszikus mondás, hogy ha bajnok akarsz lenni, akkor legyen egy jó, hogy is mondjam, rendszered, védekezésed. Most ők nem védekeztek, hanem úgy védekeztek, hogy
2: támadtak.
3: Tehát igen, tehát mert egy-egy meccset meg lehet nyerni támadással, de rendszerben nyilván lehet csak bajnokságot nyerni.
1: Gabi, te hogy látod? Egyébként én nagyon szívesen elmondom, hogy én női szemmel hogy látom.
2: Hogy jól, nagyon minket érdekelnek kellek.
1: Tehát én női szemmel úgy láttam a tegnapi VB-t.
2: Sokan követték, ugye láttuk a lelátóra, hogy nagyon sok hölgy ül a lelátón.
1: Így van. Én először, mi a sőt?
2: Bocsánat, az jutott eszembe, de nem fejeztem be, hogy hazánk fia, egy paksi srác küldött képet is a Seattle-ben lejátszott USA-belga meccsről, és ott is elmondta, hogy meglepően sok a csaj.
3: Igen. Egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát ahhoz képest, hogy ugye Európában vannak kifejezetten olyan csapatok, amelyek nem engedik, hogy a jegyárak el szálljanak, tehát hogy egy átlag polgár számára is elérhetőnek kell lenni, inkább sorsolás. Addig azért vannak olyan helyek, és ebbe azért a VB is belejátszott, ahol ha elég szobb vagy, egész életedben nem voltál meccsen, vagy a szurkolókhoz nem tartozol, de én ott voltam a és kifizettél érte, nem tudom én, több ezer dollárt.
1: Én nem tudom, hogy mennyi hölgy jár, de hogy a kamerák a hölgyeket szeretik mutatni, az biztos, illetve a tegnapi VB döntő nyilván a sztárokat, tehát azért Mick Jaggertől elkezdve mindenki.
3: Bocsánat, igen, ennek ellenére segítsetek ki, de én most nem emlékszem olyan ikonikus hölgyekre, mint különböző VB-ken mindig szokott lenni, hogy valamelyik csal volt a Rikelme, ugye annak idején, igen, ha jól emlékszem, akkor horvátoknak volt egy törzsszurkoló hölgye.
2: Igen, aki például Katárban így van, aki igen,
3: tehát ott volt, igen, és őt már menedzselték is, vagy hogy mondjam, tehát már foglalkoztak velük. Én most ilyenre nem emlékszem.
2: Az Instagram önmagában menedzseli az ilyen jelenségeket.
3: És most nem emlékszem ilyenre.
2: Talán most nem spéciztek ki senkit.
3: Hát vagy lehet, hogy ez is hozzátartozott a sznobériához, hogy kevésbé lehetett kitalálni ilyeneket, akik így meg. Nem, nem tudom.
1: Tamás, elvitted a témát, nem tudtam elmondani, hogy én hogy láttam a meccset.
2: Pedig arra vagyunk kíváncsiak.
1: Mondd el, hogy hogy láttad a meccset. Jó, elmondom gyorsan. Igen. Tehát én többször bealudtam, mert 90 percig nem volt gól. Ez így volt. És akkor egyszer például, amikor a szundikálásból így még egyszer úgy fölnéztem, és mondtam a Tamásnak, hogy tulajdonképpen, meg ott a család többi tagjának, hogy most itt mi történik, mert én folyamatosan azt látom, hogy az argentin kapus véd, de nem látom, hogy a másik kapusnak lenne dolga. És erre Tamás azt mondta, hogy hát lényegében a félpályán nem is jutottak tovább szinte. Tehát, hogy mindig a spanyolok támadtak. Jó, így volt.
2: Igen,
1: ez, Gabi?
2: Ez így van.
3: Talán a 90 percet 20-0-val hozták le.
1: Na, de most már figyelj, profit engedjük beszélni. Nos, hogy láttad a tegyet?
2: A Tamás is profi, már tudjuk. Szóval én is azt láttam, hogy nyilván a mai világban van már egy nagyon erős statisztikai háttér, ami megalapozza már a meccsek megítélését is, meg a szakembereknek a látószögét is tágra nyitja, és nem szubjektív vélemények alapján működik már csak a futball elemzés, és ez tegnap nagyon erős volt a spanyolok javára, meglepően erős. Egy VB döntőben én úgy gondolom, hogy ritkán billen el ennyire a mérleg nyelve, és ez tegnap adott volt. Ettől függetlenül nem kellett szerintem spanyol szurkolónak lenni, hogy ezt mindenki lássa, hogy a statisztikákon túlmenőleg a labdaérintések, az agresszió, amit esetleg nekünk agresszívnek tűnik, de valójában egyébként nem, én nem tartom annak feltétlen módon, az sem tudott úgy jelentkezni az argentinok javára, amiből tudtak volna érvényesülni, vagy egy kicsit jobban érvényesülni, mert valóban a spanyolok tudatosan olyan gyorsan járatták a labdát, és olyan felkészült rendszerbe gondolkodtak, azaz a támadó harmadban nagyon sok esetben gyakorlatilag a támadást követően nagyon gyors visszatámadás, visszavédekezés, visszarendeződés volt, hogy az argentinok, mint tegnap kiderült, az egyik legidősebb csapat volt ugye a VB-n az átlag életkorokat tekintve, innentől kezdve megint csak egy ellentétes előjelű csapat találkozott, hiszen a spanyolok meg az egyik legfiatalabb, 2 tizenévessel, gyerekképű, gyerekarcú játékosokkal. Az argentinoknál ugye az elmúlt VB győzelmet követően szinte 80%-a jelen volt, és azért az 4 éve volt.
3: A kölyökképű Otamendivel.
2: Így van.
1: Tamás, miket tudsz? Yeah. Aha, na tehát te is így szóval, láttad. Most annak igen, ellenére, így. Hogy Spanyolországnak...
2: Ennek elmondom, megpróbálom.
3: Azzal együtt is.
1: Egyébként azon gondolkodtam, hogy nyilván említette egyébként, képzeld el, Gabi, hogy a középső nagyfia kint volt Spanyolországban, és ott egy téren tudta végignézni. Nyilván karneváli hangulat kellős közepette a mérkőzést, tehát nyilván egész Spanyolország felrobban, de azon gondolkodtam, hogy például nyilván mindkét ország felkészült arra, hogy esetleg győzni fog, hogy Argentinában esetleg úgy készítették a tűzijátékokat, hogy figyeljetek, ha nyerünk, akkor 50-et lövünk ki, ha másodikak leszünk, akkor 20-at, mert mégiscsak másodikak lettünk. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az argentin csapat, amikor hazaérkezik, azért csak megünneplik azt, hogy másodikak lettek.
2: Főleg az elmúlt időszak eseményét nézve, hogy Copa Amerikát nyertek, ugye VB-t nyertek, szóval minden 2 évben vittek haza azt kell mondani, hogy trófeát. Most az, hogy érmet visznek szerintem abba az országba mindenki, egyrészt a Messi bálványozása tovább tart, szóval ezzel nem ért ott véget a foci, meg a focilász, hiszen az az ország, az egy különleges jelenség, ha fociról van szó, úgyhogy igen, erre is én azt gondolom, megvan nekik a forgatókönyvük, hogy kell ezt a csapatot fölemelni, és a tenyerükön hordozni, úgyhogy egészen biztosan ez így lesz. Az érdekes sztori, hogy nem nagy a család, de a család másik része meg Nápolyban volt.
1: Tényleg?
2: Igen, az unoka, hugom, meg a friss házassági pecsét még meg se száradt, a férjével oda mentek, és ő meg arról tudósított, hogy Maradona miatt ott meg argentin láz volt. Szóval az meg egy teljesen más megítélés, hogy egy Olaszország úgy tudott szurkolni, legalábbis egy Nápoly, egy kis szegény.
3: Könnyű volt, úgyhogy nem voltak ott. Bár én komolyan mondom, tehát én ha valamiért küzdenék, akkor az, hogy Olaszország szabad kártyát.
1: De várjál, bocsánat, azért... de én lemaradtam. Tehát a tudomásom szerint Maradona argentin labdarúgó volt. Tehát akkor Nápolyhoz mi köze volt?
3: Bajnok lett.
2: Ő csinált bajnokot a Nápolyból, és a mai napig múzeumok, kevés hűtőmágnes van, ahol nem az ő feje szerepel, vagy valami megjelenítése.
1: Na látod, Tamás, nem vittél még el Nápolyba, ezért nem tudom. Nem tudtam még
3: hűtőmágnes venni. Nem vagyok akkor a Maradona fan, tehát...
1: Jó, meg nem is vagy Nápolyban, jó, megtudtam, viszont...
2: Pizza fannak kell ott lenni. Nem, Maradona fannak.
1: Viszont remélem, hogy a laikus hallgatóinknak is segítettem ezzel a kérdéssel. Srácok, egy találós kérdés, csak azért, mert a nemzeti sport például a következőképpen írt a tegnapi összecsapásról, hogy a világbajnokság legproduktívabb támadósora a VB legjobb védelme ellen. Ugye így állt össze. Melyik?
3: Nem, szerintem
1: egy újabb laikus kérdés.
3: Ebben a formában nem. Nyilván nem igaz.
2: Ez egy utólag.
3: Igen. Mindegy, utólag, mert azért a franciák támadása...
1: De ők kikre gondoltak? Nem,
3: spanyolok voltak a támadók, hiszen ők 20-szor lőttek
1: kapura. A legproduktívabb támadósora, igen.
3: Így van. És az argentinok a védekezők.
1: Ja, értem.
2: Nem biztos, mert a spanyolok nem kaptak gólt.
3: Jó, de a tegnapi meccs azért...
1: Mondom én, hogy ez halálos kérdés.
2: Igen.
3: Nem, de azért a tegnapi meccs alapján azért az argentinoknak, hát hogy mondjam, a 105. perc után, vagy 108. perc után jutottak el a 16-oson belülre, már hogy a spanyol 16-oson belülre. Én ezért gondolom, hogy erre gondoltak.
2: Igen, meg egy kicsit egyébként olyan a találó kérdés, hogy vajon mire gondolt a költő eset, mert azért a Messi a gólkirályi címért ment még tegnap is, nyilván tudjuk azt, hogy ez utólag tudjuk pontosabban, hogy nem volt sok realitása, de szerintem meccs előtt még az argentin szurkolók hittek abba, hogy a bronz meccs után is, hogy kettőt fog rúgni, és úgy tudom, hogy a gól passzok számát tekintve meg talán
3: X volt, 4-4 volt valóban. Tehát Táskó király lehetett.
2: Úgyhogy még kellett volna adni a kettő mellett.
3: Hát Táskó király lehetett volna.
2: Igen, és az is gól király. Úgyhogy ha ezt tesszük, akkor valóban az argentin támadósor azért erős lett volna, de az, hogy tegnap Lautaro Martínez nem jutott szóhoz, aki nem győzöm elmondani, hogy minden elfogultság nélkül, Interre bajnok, csapatkapitány, gólkirály, kupagyőztes.
3: BL döntős,
2: így van, szóval egy különleges jelenségről beszélünk, aki ráadásul az előző meccsen tovább juttatta Argentinát, és most nem jutott szóhoz, hát ha csak nem sérülésről van szó, akkor szerintem egy kicsit értetetlen.
3: Hát de sérülésről, csak nem az övéről, mert ott eléggé furcsa cserék voltak a meccs folyamán, már többször, nem?
2: Igen.
3: Tehát most van, az,
2: de neki lett... akkor is szorítanék helyet, hogyha a védőhelyére kell betennem, főleg egy ilyen meccsen. De?
1: Egyébként, ha már Messi szóba jött, neked mi a véleményed erről a Messi jelenségről? Vagy hadd kérdezem úgy, hogy a Messi Ronaldo jelenségről.
2: Tamás jól érintette itt az egy percben, amíg találkoztunk a műsor előtt, hogy kétpólusúvá tették a futballt, de ez valahol a médiának is köszönhető. Az, hogy nyilván egy média is megérthető, mert meglovagolták azt, hogy ilyen szökő, sőt, évszázad alatt ne ritkán jön össze, hogy egy ilyen dupla egy időbe, egy rajtkockára indulva szintén az elmúlt időszakba végig hosszú évekig, szóval nem ugrott ki a karrierjéből 10 év után, vagy éppen mint Neymar viszonylag fiatalabban, hanem mind a kettő káprázatos módon végigvitte azokat az éveket, ahol egyrészt kölyökként is nagyot alkottak, utána érett futballistaként, és veteránként is nagyot alkotnak. Szóval ez lenyűgöző, de valóban egy picit elvonta a fókusz sok jó játékosról. Lautaro Martínez például, az az ember nem rúg a labdát.
3: Vagy az Iniesta, akiről tegnap ugye szó volt, hogy az előző spanyol győzelemkor ő lőtte a hollandoknak a hosszabbításban a gólt, és akkor azért csapattársa volt Messinek, tehát az a sok gólhoz, ami miatt ő aranylabdát kapott, ő elég sokat tett hozzá a passzokba.
2: Igen, meg alázattal, mert semmilyen formában nem jelentkezett az, hogy ő is más klubba akart volna menni, szóval ő egy teljesen alázatta kiszolgált egy sztárt, aki mögött nem nagyon volt lemaradva, ő sem tudásba, meg képességeket tekintve, meg eredményekben sem, szerencsére.
1: Elsősorban fiatal futballistákat szoktak megkérdezni arról, hogy ki a példakép, ők, vagy szerintük ki a világ legjobb focistája, vagy futballistája manapság, te mit mondasz?
2: Példakép számomra azok lehetnek, akik tényleg egy átfogóbb emberi jelenségek, itt arra gondolok, hogy nem csak a pályán. Én nyilván ezt tínédzserként nem így láttam, szóval nem akarom, akarom meghazudtani, de én már nem vagyok tínédzser.
1: Oké, de akkor kezdjük ezzel, hogy annak idején.
2: Annak idején Maradona volt. Én ezért is tapsoltam tegnap, amikor kaptam Nápolyból is képeket, híreket. Nyilván tudták, hogy hova kell küldeni ezeket a videókat, úgyhogy annak ellen Spanyolország volt a favorit, azért megdobogtatta a szívem az, hogy Nápolyba így szurkolnak az argentin csapatért. Maradona tényleg azt gondolom, hogy mindenféle isteni palástal, meg körítéssel ábrázolják már templomfalaktól elkezdve mindenhol Nápolyba. Ez is egy különleges megbecsülése a profi futballnak, és így mint játékosként én ezt nagyon nagyra tartom, hogy nem merül feledésbe, amikor valaki alkot valamit, mert ahogy egy szobrásznál is egy különleges alkotás évezredekig fönnmaradhat, egy futballistánál fönnmarad az ő produktív játéka, mert kézzelfogható, majdnem, hogy videók is kevés maradt fent a régi időkből, akár Peléről, Puskásról beszélünk, akkor azért jó eső érzés, hogy a közönség nem felejti el azokat, akik alkottak.
1: És akkor a mostaniak közül kit mondanál?
2: Mostaniak közül én spanyolokat szeretem, szóval nekem is Xavi Iniesta az időszak volt a Barcelonának, amikor letarolták és bejöttek azzal a tiki-takával, ami tényleg különleges egyedi futballt hoztak. Most is ezen az úton jár a spanyol válogatott, de Messi is, Ronaldo is, mindegyik példaképpen. Ronaldo volt szerencsém játszani pár percet, vagyis egy 20 percet még a Sporting Arénába, úgyhogy a Bölöni mester tette be, aki akkor a Sporting edzője volt. Szóval ezek az élmények, hogy én az első, ez a harmadik meccse volt egyébként, amikor pont kin voltam 2002 elején.
3: Akkor még el tudtad volna kérni a mezét.
2: Akkor kellett volna. Akkor kellett volna.
1: Jó, nem tudtad, hogy mi vár rád. Tehát Portugáliában játszottál.
2: Akkor azt gondoltam, hogy én lépek az
1: ügyeire. Igen, és akkor hol volt ez a mérkőzés? Spanyolban?
2: Sportingban.
3: Nem, Sportingban.
2: Vagy Lisszabonban, bocsánat. Lisszabonban. Egy portugál bajnoki meccsen. Írtak róla, meg már azért nyilván egy ilyen tínédzser sztárt is fölemel. A portugál sajtó, azt kell tudni róla például, hogy amíg nekünk van a 10 milliós országunkban egy nemzeti sportunk, ott 3 ilyen napilap van, aki hát oldalszámokat tekintve is szor 4-5 a mi sportúságunkhoz képest, és ez azért van, mert ott az emberek ennyire szeretik a focit. A fele minden egyes sport sajtónak az kőkeményen foci. Szóval minden elemzés, minden csapatfotó tele, szóval ott ismerik a cserejátékosokat is, tényleg azt kell, hogy mondjam, és Ronaldo is tudtuk, hogy szép jövőt jósolnak neki, és ez be is következett, úgyhogy ezt most már ennyi év távlatában...
3: Na, nem gondoltátok volna,
1: De Ronaldo ellen is játszott?
2: Igen.
1: És még és akkor, ja, hogy végig róla volt szó, tök jó, és ugye a nagyok közül még mondjál ilyen neveket, olyan jó, hogy ilyen híres.
2: Ma érdekes, hogy ami különleges volt, és szintén nem volt ennyire érzékelhető, az a hatalmas fejlődés, ami vár. A Paulinho volt, aki ugye Barcelonában játszott, brazil válogatottban szerintem 60-szor szerepelt, az orosz VB-n a legjobb brazilnak választották, a mai napig ő tartja Kínába az átigazolási transferdíjnak a legmagasabb összegének a rekordját, úgyhogy ő csapattársam volt Lengyelországba, egy litván tulajdonos hozta oda, kis tejfölösszájú srácként, mivel én akkor már beszéltem portugálul, ezért tök jó kis ismerettség volt, meg egy alap volt, hogy a három brazil csapattársam a alkalommal akár elmentünk vacsorázni, vagy bármi olyan dolog, ami a nyelv által nyitott lehetőséget számomra is egyedüli magyarként. Én se éreztem magam annyira egyedül így, és egyszer csak kinyitottam a Nemzeti Sportot, és akkor írták, hogy az Inter és a Tottenham is 8-10 millió eurót kínált érte, és akkor én nézem, hosszú éve nem beszéltem vele, és ránéztem az arcára, és mondom, én ezt a fiút ismerem, bár már szét volt tetoválva, egész más, már nem az a kölyök volt, akit én megismertem, amikor 19 éves volt, de tovább olvastam, és meglepődtem, hogy eddig. És egyébként ő volt az a brazil srác, aki nekem azt mondta, és soha nem felejtem el, hogy figyelj Gábor, én nem akarok itt Európában most sehova menni, hazamegyek, kipihenem ezt a pár évet, amit fiatalon a párommal eltöltöttünk Litvániában, meg Lengyelországban, és felszívom magam is, és majd Brazíliába dobbantok. Mm. És így lett.
1: És
2: hitt benne, és bekövetkezett.
1: Hallod, mennyi élményed van? Miért nem nyilatkozol többször? Tehát tök jó. Rengeteg élményed van, és az egy külön történet, hogy tulajdonképpen, amikor abba hagytad a labdarúgó pályafutást, akkor utána nem kezdtél el mit edzősködni, hanem most vállalkozóként dolgozol Győrben, és egészen mással foglalkozó kertészkedsz?
2: Igen, ház körüli dolgokat csinálok, bármit.
1: Képzeld el, Tamás, innen kell rendelni. Csak úgy szóval.
2: Ezt vagyunk, mire ide érek. Bár a műfűvel ide éretek, ha kések is, az bírja. Ja, úgyhogy igen, érdekes módon a családnak tettem azért egy vállalást, hogy sok helyre utaztunk, ez nyilván sok szép sztorit hozott, de azért a költözködések szerintem senkinek az életében nem tartoznak a kedvenc időtöltései közé, hogy finomabban fogalmazzak. Ez nálunk is így volt, szóval nem egy olyan utazáson voltam túl, még ez is más világból jött ez a sztori, amikor Portugáliában 450 kilóval jöttem haza. Ma már tudjuk azt, hogy ez ilyen nincs már a légitársaságnak, vagy az már teherfuvarozásnak számít, abszolút. És már nem a jelenkor nagy fapadosaival tudjuk ezt lebonyolítani, hanem tényleg kargójáratokkal. Uh-huh. Úgyhogy nekem még ez is sikerült, ez a bravúr.
1: Mi volt abban a 450?
2: Hát három és fél év alatt az életem, igen, és ráadásul sok mindent meglettem, de szörvdeszt a kivételével minden volt, amit úgy gondoltam, hogy szívemhez nőtt.
1: Hát vészesen közeledik a műsoridőnk vége, és nem beszéltünk még a Halftime showról, úgyhogy hadd egy ilyen laza levezetést engedjetek meg, Tamás, már látom, hogy teljesen magába rossz.
3: Hát nem tud
1: tovább,
3: teljesen,
1: nem
3: igen.
1: Tud tovább szakérteni, futball szakérteni a tegnapi VB-t.
2: Folytatjuk a műsor után, maradok télig.
1: Kábor, hogy tetszett a Halftime show? Ja. Fontos a számodra, vagy igazából egy igazi futball rajongó vagy, és nem érdekel a Halftime show?
2: Hát az ilyeneket régebben ugye az öltözőben mi nem láttuk, ha volt is bármiféle mazsoret, vagy mert mindig volt próbálkozás, és jónak tartom.
1: Na jó, de szóval ekkora sose volt, VB-n sem.
2: Nem. Ez valószínű, ez amerikai
3: üzenet. Nem is volt ekkora
2: szünet, így van. És akkor itt hagytak időt patogatott kukoricára, a hotdogra, a hamburgerre, a klasszikus amerikai.
3: De azt mondta Hajdubé, hogy nem mentek ki az emberek, hanem inkább utána, amikor már meccs volt, mert erre kíváncsiak voltak. A divat szurkoló.
2: Jó gondolat, hogy a büfé is ennek nem örült, őt kéne megkérdezni, hogy szóval akik ott voltak a büfébe, ők nem örültek, mert máskor ott
3: könnyökölnek. Szerintem a csapatok se egyébként, mert sokkal könnyebb lemerevedni, tehát jobban tűzben kéne
1: de
3: tartani.
1: De most a hosszú félidei szünetről beszéltek, vagy már ezekről a frissülő ivó szünetekről? Ez is új, vagy nem új? Vagy
3: de
1: nem
3: új. Tudom, ugye? Hát nem abszolút. Új, mert voltak
1: jó, de ez jelenek, a globális felmelegedés miatt van.
2: Hát a 20 fokos hűtős stadionban nem tudom, hogy azért volt-e, de nyilván van létjogosultsága egészségügyi szempontból, de vegyes a megítélés, hát mert
3: a Paks meccsen tavaly előtt volt, amikor 40 fokban játszottak a kupa meccsen, tehát akkor van.
2: Igen.
1: A Halftime showról már akkor ugrunk is. Bocsánat, nem tudtam megkérdezni a véleményeteket, hogy Shakiráról és Madonnáról mi a vélemény. Nekem tetszett a Halftime show. Tamás, tudom, hogy nem tudod nekem. Neked mi bajod a Halftime showval?
3: Nem odavaló.
1: Mi? Hova nem odavaló? Hát ha valami show, akkor ha
2: ne,
1: valami...
2: Ne légy konzervatív.
1: De figyelj, hogy azt mondják, hogy...
2: Mi a fél időben is focit néznénk, igazad van.
1: Igen, hogyha azt mondják, hogy 25 percig muszáj valakinek föllépni, hát akkor te kit persze.
3: Nem, egyszerűen nem muszáj senkinek, elviszi a, nem muszáj. Volt olyan amerikai újság, azt mondta, vagy televíziós, azt mondta a Hajdubé, aki úgy mondta, hogy lesz Post Malone, lesz Shakira, lesz izé, és egyébként meg még focizni is fognak.
2: Igen, az európai focinak a nimbusza az egy.
1: Oké, srácok, egy percünk maradt. Egy utolsó kérdés, Gábor. Figyelemmel kíséred a Paksi FC munkásságát? Esetleg nagyon, meccsekre jársz?
2: Nagyon, igen, voltunk kupa meccseken is, sőt Szlovéniába is kiutaztunk, úgyhogy az is a gyerekeknek, a családnak különlegesen nagy élmény, sőt egy baráti csapatot vittem ki, ahol tinédzserek voltak körülöttem, és a mai napig emlegetik, és már kérdezték, hogy idén akkor milyen destinációt szúrok ki, hogy lássuk a Paksot, hát mondom, Görögország lenne, mondom, ami a Kibériát, ami így van, ami biztos, meg ami biztosan érdekes lesz, úgyhogy követem, hát különleges az, hogy egy Panathinaikost már ide tudtak csábítani, meg most már az eredmények, tényleg ilyen nagy halak is befutnak a háló, vagy mi befutunk ilyen nagy halak hálójába, ahogy tetszik. Azt gondolom, hogy Puskás miatt is ez egy különleges rendezvény lesz, hiszen aki járt focis közegbe, Görögországba, de talán lehet, hogy nem is kell focis közeg hozzá, az tudja nagyon jól, hogy a magyar futballnak az egyik legnagyobb szeretet, ami övezi, meg a legnagyobb szurkolói a görögök, hiszen ott nagyon él élnek azok az eredmények, amikhez magyar nevek kötődtek, erősen magyar nevek kötődtek, úgyhogy emlegetik a mai napig is Puskást meg.
1: Igen.
2: Sok-sok.
3: Hát második lett a Bekben a csapattal, ha jól emlékszem, nem? Tehát döntőt játszott. Szerintem edzőként. Nem, másodikak lett, azt hiszem, skótok, már most nem emlékszem pontosan.
2: De csoda eredmény, hogy oda
3: elvitte
2: őket, és ő hitt benne, mert ő ezt már az első megérkezési első napjaiban is már mondta, hogy gyerekek, higgyetek abban, hogy eddig megyünk. És amikor ez bekövetkezett, tehát nyilván onnantól kezdve mágusként tekintett, varázslóként tekintettek rá.
1: Minden esetre izgalmas lesz most csütörtökön, ugye a mérkőzés, konferencialigában szerepel Paks, és ráadásul itthon lesz a mérkőzés este 8 órakor.
2: Igen.
1: Ugye? Így van. Igen, így van, így van, így van. Úgyhogy ez egy izgalmas történet. Szóval figyelemek is.
2: Spanyol edzővel jönnek, egy igazi ikonnal, Rafa Benitez személyében, szóval ez a csapat, ez tényleg egy nagyon komoly ellenfél, és nagyon szorítok, mert bebizonyított a Paks már több olyan ellenfél eszembe, hogy föl tudták venni a kesztyűt, és én szurkolóként most is más nem tudok gondolni.
1: És melyek azok a Paks FC mérkőzések, amelyekre tényleg esetleg el szoktál jönni? Tehát van olyan, ami tehát attól függ, hogy mikor érsz rá, vagy attól függ, hogy kivel játszanak?
2: Inkább az, hogy
3: Paks.
2: Például. Igen, mindenképpen. Persze. Ott a közelben így van Puskásra is. Sajnos nincs olyan sok közeli csapat, mondjuk itt arra gondolok, hogy a Haladás nincs jelen már, de a Vidi sincs már, ugye. Úgyhogy Győr mindenféleképpen, de mondom, egy-egy Puskás, sőt Pesten is voltunk több Fradi meccsen is már, ahol a Paks ráadásul komoly leckéket adott a Fradinak, és ez külön öröm volt. Úgyhogy már elnézést a Fradi szurkoktól már most, de hát kötelező. Az kötelező ebben a városban. Úgyhogy
1: főleg ebben a stúdióban.
2: Akkor meg igen, külön öröm.
3: Rossz szint választottak, tehát megy, hogy ki a legjobb zöldfehér, mi?
2: Igen. Úgyhogy eljárok, és a kupameccseken, meg itt a hazai kupameccseken is voltunk, úgyhogy jön a család is. Úgyhogy örömmel vagyunk jelen a leláton.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél Győrből, és tudtunk egy jót beszélgetni arról, hogy mi újság veled, az egykori gyönyörű évekről, ugye 2010 és 13 között voltál a Paksi FC profi játékosa, de előtte már Portugáliában, Cipruson, Izraelben szerepeltél, profi klubok igazoltak le, utána másodszinten is még nagyon sok külföldi csapatban játszottál, és hát ennek kapcsán invitáltunk, mert hogy szoktál haza járni Paksa, még édesanyádat látogatod.
2: Pontosan.
1: Néha azért itt is megfordulsz.
2: Igen, meg egy-két barát.
1: Jó, hát ilyet még összehozhatunk máskor.

0: 8 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében, erősítette meg a Nestlé Hungária pénteken az MTI információit. A vállalat közölte, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A szolgáltató tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy holnap délelőtt 9 és 12 óra, holnap után pedig 9 és 11 óra között Paks területén hálózatkarbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz. Július 21-én kedden a Hangya köz, Kilátó utca, Kömlődi út és a Rókus utca, július 22-én szerdán pedig a Dózsa-György út, valamint a Vörösmarty utca egyes részei lesznek érintettek. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban. Pályázati forrásokból és önerőből egyaránt fejlődik Nagy Dorog nagyközség önkormányzata. Erről Borbéné Töttösi Ágnes, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető elmondása szerint a helyi rendőrségi épületen kívül többek között a főzőkonyha is teljes egészében megújul.
2: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület. A belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőreink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvarrészt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. TAR-pakkal mindig olcsóbb. TAR-osnak lenni jó?
0: Reklámot hallottam.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol nem véletlenül szólt BTS, szerintem a hallgatók nagy része tudja, hogy miért. Levi, annyira biztos vagyok benne, hogy te nem tudod.
2: Ezt jól látod, Andi. Nem fogom tudni, hogy miért pont BTS szólt az imént, és ezért neked kell felvilágosítanod.
1: Igen, hát én reggel azt ígértem a hallgatóknak, hogy igyekszem majd mindenkitől játszani ma reggel, aki... amely előadó, vagy zenekar, vagy együttes, mert ugye azért BTS zenekarnak nem mondható, mert hogy nem zenélnek a srácok, de inkább együttes. Na, tehát aki fellépett tegnap a futball VB döntőjének halftime showjában, kérlek szépen, úgyhogy Madonnát agyon játszottam.
2: Jó, akkor valahol jogosan, nem tudtam ezt. Igen, mert nem követtem a...
1: az eseményeket. Ezen mindig tudod meglepődünk, mert nekem mindig azt mondja a Strasser Tamás, hogy de hát a Levinek az apukája futball, profi futballista volt, és nem is akármilyen futballista.
2: Igen, és utána meg edző is voltam sokáig.
1: Jó, milyen, jaj, de cuki vagy. Tehát nem azt kezdted el mondani, hogy de jó, de engem nem mindig, hanem nem. Rögtön ilyen büszkén elkezdted mondani apukádat.
2: Nem, hát persze. Egyébként tehát amennyire ő letett arról, és nem is érdekelt az, hogy engem ez nem érdekelt gyerekkoromban soha. Most érdekel, vagy tehát akkor érdekelt jobban később, amikor már egyszer csak azt láttam, hogy amilyen szenvedélye tud magyarázni, amikor néztük a meccseket, azért voltam hajlandó megnézni egy meccset, mert kíváncsi voltam, hogy ez a stratégiai jellemzés, ahogy ott így rögtön átlátja az egészet. Ez egy tök bonyolult dolog amúgy. Ez a játékelmélet. Nagyon durva. Emlékszem, amikor edzősködött, akkor állandóan egy jegyzett tömbben járt, és rajzolta fel ezeket a stratégiáikat, meg ezeket a taktikai mozgásokat föl. Kis karikákkal ábrázolta a játékosokat, mindig felskiccelt egy játékteret, aztán nyilazott össze-vissza, és kidolgozta a stratégiákat, és ez nagyon, ez viszont tök misztikus. Vagyis hát pont, hogy nem, mert egy logikus dolog, de ezt is szenvedélyesen csinálta, és ez viszont, ez nagyon-nagyon szimpatikus, hát ezt imádtam.
1: Figyelj, hol edzősködött ő?
2: Volt Kecskeméten, meg Nagykőrösön, szerintem itt Pakson, és nem tudom.
1: Hol volt profi futballista?
2: Pakson.
1: Melyik klub? Ja, Paksi, a Paksi FC-nél, vagy igen. Annak idején Paksi Sportegyesületnél, hogy Graca Tibor, hogyha valaki nem
2: persze.
1: Tudná, egykori játékosa, tehát a Paksnak is.
2: Aha. Azt hiszem, hogy így volt.
1: És aztán a Kecskemét kötelékében, közben ráguglisztam.
2: Igen?
1: Igen. És így, hogy tulajdonképpen most ugye az elmúlt órában Vájer Gábor Vajas volt a vendégem, aki szintén Pakson indult annak idején, elárulta a korát, ma már 49 éves, és hát őt egyébként leigazolt a külföldi klub is, nem is egy, és nagyon szép pályafutása volt, és egy picit róla beszélgettünk, illetve arról, hogy mi a véleménye a futball VB-ről. Újra mondom, amit már ezerszer mondtam, hogy apukádat is igazán meghívhatnák. De nem tudom leviszteni, tehát kikészítse az interjút vele.
2: Nem tudom, hogy benne lenne az interjúban, kezdjük ott. Igazából...
1: Semmi köze a focihoz ma már?
2: Nem, az a meccseket megnézegeti, de most már mással.
1: Tehát civil foglalkozása van.
2: Mással foglalkozik. Pedagógusként.
1: Ja, pedagógusként, tényleg.
2: Igen, így van. De a futball annyiban maradt meg, hogy a VB-t az feltetőleg követte egyébként. Véleményét majd inkább privátba kikérdezem aztán. Amúgy kíváncsi lennék, hogy mit gondolt róla. Még nem is beszéltünk erről. Zenéről szoktunk beszélni. Az, ami nagy összekötő közös nyelvünk.
1: Tényleg, bocsánat. Ezt hogy felejthettem el, de tényleg. Igen, tehát valószínűleg, amikor ő ott a futball dolgokat is magyarázta neked, meg a zenei, a bakelit lemezeiről is nagyon sok mindent magyarázott neked, hát akkor ez a vonal maradt meg nálad. Hát ez
2: persze,
1: van. Tehát...
2: Persze, hát ez a fantasztikus tág zenei ízlés, tehát épp olyan sok mindent tud a komoly zenéről, a barokk, vagy bármilyen klasszikus zeneszerzőről, de még azokról is, akik vezényelt bizonyos együttesekről és szimfonikus zenekarokról, mint amennyit a jazzről, mint amennyit az ősi bluesról, vagy a progresszív rockról, a 60-as, 70-es évekből. Nagyon képbe van egyébként zeneileg.
1: Igen, egyébként ez érdekes lehet, hogy mondjuk azok a profi labdarúgók, akikről ilyenkor mondjuk egy futball-VB kapcsán sokat hallunk, és ugye ne csak Messit vagy Ronaldót emlegessük, hanem mint akárkit is, nekik például milyen hobbiuk van, erről kevesebbet lehet tudni, de fene se tudja.
2: De azért is lehet egyébként, mert annyira súlyosan kemény dolog profi futballistának lenni, meg ezek annyira hajtva vannak, ez egy nagyon kemény világ lehet, csak elképzeléseim vannak, hogy ez milyen lehet. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nincs is hobbiuk, érted, annyira, mert hogy folyamatosan
1: ja, igen, majd hogyha túl lesznek.
2: Igen, majd
1: túl lesznek, akkor lesz hobbi.
2: Most még ez az életük szinte.
1: Közben rákerestem, képzeld, de Cristiano Ronaldónak állítólag a hobbija a bingózás.
2: Ez komoly.
1: Szerintem számára izgalmas szórakozás. És nagyon sokat segített neki állítólag, mert tínédzser korábban az angol nyelvtanulásban.
2: Hát figyelj, win-win, abszolút, de az életben nem gondoltam volna, hogy ez a hobbi, a bingózás.
1: Aztán a Liverpool játékosa Mohamed Salah, ez hát csak játékos.
2: Na, az már...
1: Egyébként megint stratégia.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez viszont érthető, a kettő között igenis van átjárás, ez át kell látni fejben is a játékosoknak nagyon durván a dolgokat, ez nem csak fizikai dolog, hanem nagyon-nagyon kemény szellemi megpróbáltatás is, úgy gondolom.
1: Uh-huh. És képzeld, találtam ilyet is. Én ott nem ismerem Daniel Agger, aki állítólag a Liverpool korábbi védője volt, bár Dán, tehát Dániából igazolták, ő állítólag képzett tetováló művész.
2: Azt a rohadt!
1: Igen, óriási.
2: Az kemény, óriási. Művészek is akadnak a soraik között. Igen, ez elképesztő. Ez viszont egyébként amúgy ritkább, hogyha valaki sportot, meg a képzőművészetnek valamilyen formáját.
1: Még a sakkot el tudtuk fogadni.
2: Igen, az persze, de ez is, hát akkor elfogadni, hogy ne, hát ez nagyon érdekes dolog.
1: Abszolút. De egyébként ebben igazad van, tehát minden valószínűség szerint, és itt, hogyha tovább olvasnám ezeket az életrajzokat és sztorikat, akkor a profi pályafutás után tudnak ezzel behatóbban foglalkozni.
2: Persze. Hát most,
1: állítólag a Ronaldónak a bingózás is inkább a profi pályafutása előtt volt jellemző.
2: Aha. De ja, még előtte, igen.
1: Nem feltétlenül.
2: De várjál, közben erről egyébként amúgy eszembe jutott, hogy mégis a művészetek és a futball között az a különös kapocs mégiscsak megvan, hogy van nekem olyan barátom, kettő is, a bandámnak a két tagja, képzeld el, egész életükben úgy ismertem őket, hogy a zene a mindenük 100%-osan. De egyébként mind a kettőjükről kiderült, hogy ők amúgy középiskolában fociztak, nem is rosszul. Zsolti az valami egészen komoly szintekre el is jutott, és azt mondta, hogy akkor az volt a minden. Mármint, hogy zenélt is meg minden, de a futballba ugyanúgy bele tudott menni, és ugyanúgy megtalálta benne azt a szépséget, meg azt a kiteljesedést, ahogy ott a pályán a szívét, lelkét 100%-ot belerakott. Mm-hmm. Csak aztán később eltávolodott, a zenevilága bevonzott, és most meg abba rak bele mindent. És hogy mégis így a sport meg a művészet nem idegenek egymástól egyáltalán.
1: Abszolút. Egyébként tovább is van, mondjam még.
2: Hogyne, persze.
1: Andrei Arzavin, ő ugye annak idején orosz, hát Szentpétervári egyetemi évei alatt tanult egyébként az Arzenál egykori csatáráról van szó, divattervezést tanult, és képzeld el, azóta saját női ruházati márkát dobott a piacra.
2: Azta! De amiket ő is tervezett.
1: Igen, állítólag hihetetlen.
2: Hát ez hihetetlen.
1: Igen. Tehát őket lehet, hogy kevésbé ismerjük. Hát David Beckhamról is írnak, ugye ő állítólag a Hollywoodban eltöltött évei alatt beleszeretett a vívásba.
2: Micsoda?
1: És akkor párbajozott többek között állítólag Tom Cruise-zal és Will Smith-zel is, bár nem ezt gondoltam volna David Beckhamről, mert ő például nagyon aktív az utóbbi években az Instagram, illetve a Facebook oldalán, elsősorban az Instagram oldalán, és előszeretettel osztja meg azokat a videókat, képzeld el, ahogy megfog a konyhában egy ilyen kis csuprot, kisétál vele a kis méhészetében, ami ott a kis kert végében található, és kicsurgatja, kicsurgatja a mézet, vagy azt mutogatja, hogy kisétál a tyúkketrechez. Gondolom, hogy lehet, hogy ez nem a főrezidenciájuk, uh-huh. hanem valami vidéki farmjuk van, ezt nem tudom pontosan, ennyire nem vagyok Beckham rajongó. Igen, és gondolom én, hogy a tyúkokat is utatják, hogy van ott azért ember, aki, rendezi ezeket, de összeszedegeti a tojásokat, képzeled, és a boldogan mutogatja, hogy itt a kis farmja, meg a tyúkok milyen boldogok, és utána még azt is képes kitenni az Instagramon, hogy beviszi a tojást, és mondjuk meggyúr egy tésztát, és süt egy sütit. De David Beckhamről nem a tőrözést mondtam.
2: Nem, de ezek szerint egy ő is egy sokoldalú figura, mert ezek szerint süt, főz, mézet állít elő, vagy hát a méhek állítják elő a mézet, de méhészkedik, az is lehet, hogy ő amúgy rajta van ezen.
1: Igen. Igen, tehát tulajdonképpen ez a, tudod, ami manapság nagyon, hát, hogy is mondjam, divatos, hogy termeld meg saját magad, ugye? Hát
2: persze, de eszel. Remélem, hogy ez csak divatosabb és divatosabb lesz amúgy, mert ez az eljövendő, tehát ebbe van szusztancia, én úgy gondolom, Andi, úgyhogy én nem hibáztatom a David Beckhamet.
1: Abszolút.
2: Hogyha én azt végigcsináltam volna, mint ő, akkor én se akarnék sem másra foglalkozni, csak vívnék, meg méhészkednék, meg kilovagolnék.
1: Igen, abszolút. Egyébként hihetetlen számomra, hogy nem tudom, figyelted-e, de ezen a nyáron, lehet, hogy az elmúlt években is, de nekem úgy tűnt, hogy ezen a nyáron, tehát idén sokkal több olyan felhívás vagy interjú szerepel a híradásokban, ahol szakértők, akár magyar, akár külföldi szakértők beszélnek arról, hogy egyszerűen muszáj, hogy leálljon az emberiség azzal, hogy még akár arról is, hogy Görögországból hozatunk áfonyát Magyarországra, de arról nem is beszélve, hogyha Brazíliából, mert hogy egyszerűen meg kell, hogy tudja az emberiség azt, hogy akár a banánt is egyébként, sajnos éretlenül szedik le ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket, és olyan kémiai vagy egyéb aktivitás éri őket, amivel mi tulajdonképpen mérget viszünk be. Hát arról nem is beszélve, hogy egyébként tényleg ehetetlen az az őszi barack és sárga barack, amit nem tudom, spanyol legdélebbi csücskén szedik le. Biztos ott nagyon finom.
2: Hát amikor ott megérik, és akkor szedik le, így van, de mire ide ér, meg az utazásnak.
1: Ezzel idén szerintem nagyon sokat foglalkoznak. Nagyon
2: hát ezzel sokat. Én ezt támogatom. Uh-huh. Mind a mellett tudod, vannak olyan dolgok, amik kizárólag máshol hozzáférhetőek. Most egy banánt érted, hogy férsz hozzá egy banánhoz itt.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Csak ez egyébként, tehát, hogy éretlenül szedik le, és aztán hát ez borzasztó, hogy sokáig elálljon, vagy...
1: Nem tudom, de egyébként múltkor láttam egy olyan videót, amiben meg alapvetően ezt a problémakört abból a szempontból és aspektusból járta a szakértő körbe, hogy elmagyarázta, hogy itt az a fő probléma, hogy nem az idény gyümölcsöket fogyasztjuk, uh-huh. tehát, hogy például ezek a gyönyörű nagyszemű szőlők egész évben kaphatóak a magyar uh-huh. szupermarketekben is, igen. egész évben. Még válogatni is tudsz. Magtalan, magos, lila, ja. fehér, nem? Egész évben veszed. És tulajdonképpen azt magyarázta, hogy amikor te márciusban megveszed a Spárban, vagy a Tesco-ban, vagy akárhol ezt a szőlőt, uh-huh. akkor szeretné, mondja ő, elmondani, hogy mi van abban, illetve mi van rajta, vagy ja. milyen gázok, gőzök, stb. Hallod, nem merek azóta ilyen szőlőt enni. Nem merek azóta persze, ilyen szőlőt enni. Tehát, hogy vissza kell, muszáj visszatérni az idén igen. gyümölcsökhöz, mert hogy konkrétan szőlő ősz, ráadásul a szőlő egy olyan történet, ahol csak egy kicsit türelmesnek kéne lenni, mert Magyarországon ráadásul megterem, oké, hogy az ananász meg a banán után áhítozunk, de a szőlő megterem Magyarországon a maga idejében.
2: Nem bírjuk kivárni, igen. Meg nem bírja már megcsinálni azt az emberiség, hogy nem eszik banánt, mert ahhoz el kell utazni, hogy banánt egyél.
1: Igen, igen.
2: Tehát nem tudom, ki van már billenve nagyon erőteljesen ez az egész. Nem tudom, hogy mit lehet tenni, Andi, mi csináljunk?
1: Hát figyelj, azt gondolom, hogy nem tudom, mert ez egy sokkal globálisabb és mindenféle gazdasági kérdéseket von maga után, tehát nem lehet azt mondani, érted, a kereskedőknek, hogy egyik pillanatra a másikra a transportokat állítsák le, itt szerződések vannak, meg van, ki van
2: meg
1: minden
2: találva. Milyen iszonyatos részét képezi az export bármelyik országnak a GDP-nek.
1: Igen, nem tudom. Talán majd egyszer ilyeneket tudok.
2: Át kell szervezni szépen, igen, lassan, igen, valahogy. Igen.
1: Valahogy ilyeneket tudok elképzelni, hogy majd nem tudom, valamelyik szupermarket kitalálja, nem tudom, a Lidl, hát. Nem tudom, hogy akkor ő elkezdi az adott országokban a helyi termelőktől begyűjteni, nem tudom,
2: biztos
1: az adott
2: gyümölcsöt. Vannak ilyen törekvések egyébként
1: lehet, hogy
2: már.
1: Vannak, nem tudom, nem tudom. Lehet, hogy sokkal bonyolultabb, több idő, több pénz,
2: ez tudom. Évtizedek, mire ebből lesz valami. Tehát.
1: Ja, lehet.
2: Nagyon bonyolult lehet.
1: De hát meglátjuk, mert nagyon gyorsan tud nagyot fordulni a világ, és hogyha jobban belegondolsz, te nem tudsz belegondolni, mert te nagyon fiatal vagy, de én ha jobban
2: belegondolok. Mindig ezt mondod, ilyen
1: szépeket mondasz nekem. De jobban belegondolok, tehát az én gyerekkoromban mennyiféle gyümölcs nem volt elérhető, ami most meg nem csak, hogy idényében, hanem egész évben elérhető. Tehát az én fél emberöltőm alatt ennyit fordult a világ, akkor mondjuk a következő fél emberöltőm alatt is sokat
2: megváltozhat.
1: Sokat fordulat.
2: Ha már egyébként a felesleges importcikkekről beszélünk, van itt valami az asztalon, és megígérted, hogy...
1: Ez nem felesleges.
2: Nem, ez nem felesleges.
1: De most figyelj, de ami a fenntarthatóságot illeti, ez csak utazott. Tehát
2: jó,
1: nem arról
2: jó, igen,
1: szó.
2: Igen, ez nem arról van szó. Nem gyümölcs.
1: Igen, hanem ez egyébként gyümölcsös, mert áfonyás csokoládé, kérlek szépen, és az a különlegessége, tudod, amikor külföldre elmész, nem tudom, jártál már így, vagy jártál ismerősöd, külföldre elmész, és csokit akarsz hozni, mondjuk Spanyolországból a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, meg a Pax FM szerkesztőségének, és igen. Azt látod, hogy ugyanazok a csokik vannak.
2: Igen, ugyanaz, az persze.
1: A marsztelet, meg a nem tudom, és azon gondolok, hogy meg a Milka, és azon adja azt, hogy most milyen, mert melyik az Ekte?
2: Az Ekte, igen.
1: Ekte
2: igen.
1: Csokoládé. Na most ez egy lengyel csokoládé, kérlek, és az előző vendégemtől kaptam, mert hogy Lengyelországban nyaralt, Weyer Gábor Vajos, egykori profi futballistánk, és ő hozta, képzeld. Ja, meg a két sört is ő hozta.
2: Wow, azt is felmondjuk előadásban.
1: Azt is bontsuk vele, hát jó kedven, nyugodtan. Én nem tudom, hogy ez alkoholos, vagy milyen, de ez is ilyen... Hallod, ki szerepel rajta, most nézem.
2: Nem tudom, ez valami lengyel fejedelem, vagy... Nem tudom. De az alkoholtartalom 5,8-as, szóval...
1: Figyelj, csak azért kérdeztem, mert teljesen úgy néz ki, mint második Rákóczi Ferenc ebben a süvegben, de egyébként lehet, hogy feje, valamiféle lengyel fejedelem.
2: Ilyen tollas kocsma van a fején, valami lengyel fejedelem lesz, nem?
1: Oké, okay. Jó, reméljük, nem Rákóczi, várjál, akkor beégünk.
2: Viszont visszatérve az áfonyás csokira, gyengém eleve az áfonya, tudod, az a kedvenc gyümölcsöm.
1: Tényleg? Ezt nem tudtam. Az áfonya a kedvenc gyümölcsöm?
2: Szerintem valakinek már biztos mondtam élőadásban, hogy derítettem ki ezt, hogy miért ez a kedvenc gyümölcsöm.
1: Na.
2: Hát ez a kedvenc sztorim saját magamtól. Ezt bármikor meg tudom hallgatni magamtól. Örülök, hogy rákérdeztél.
1: Igen.
2: Egyszer akkor magamnak szegeztem a kérdést, hogy mi a kedvenc gyümölcsöm, és így nagyon meglepetésen nem tudtam válaszolni rá, ezért fölírtam az összes gyümölcsöt, amit már valaha kóstoltam. Párokba szedtem őket, és mindegyik ilyen párt megnyerte az egyik, és ezt addig csináltam, tudod, ilyen bajnokság.
1: Óriási.
2: Amíg maradt kettő, és legnagyobb meglepetésen, megdöbbenésem, az áfonya mindent levert, és az lett a nyertes.
1: És nem mondtad volna magadtól.
2: Nem, magamtól
1: ez,
2: nem.
1: Ez még apukád annak idején, amikor rajzolta fel a statisztikákat és a futballistákat, ez onnan jött, ezt most megmondani.
2: Lehetséges, óriási. Igen.
1: Mi is oda módszer?
2: Párokba állított, ezt random fölírod, és párokba állított, akkor tudod, előbb-utóbb maradt kettő.
1: Igen.
2: És az is, abból is az egyik. Nem is tudom, mi volt a másik, talán a banán. De nem is biztos, nem tudom. Más? Azt is fejtettem, hogy mi a második kedvenc gyümölcs. Ezt is még egyszer meg kell csinálni, és lehet, hogy már más eredmény jön neki.
1: Képzeld el, hogy annak idején, amikor a rádióval ide költöztünk, akkor kitalálta Tamás, hogy ültessünk bokrokat, de akkor ültessünk már gyümölcsbokrokat. És több áfonya bokrot is ültettünk, de ugye hangos volt ez az autó, de nem maradtak meg. Na mindegy, ez csak jó hírem lett volna.
2: Igen. Igen, hát köszönöm. Most ezt ugye elmondtad, ez még rosszabb, hogy nincs.
1: Igen, csak a spanyol áfonya marad.
2: Igen, meg a lengyel áfonyás.
1: Na igen,
2: csoki.
1: A lengyel áfonyás csoki, igen, és akkor figyelj. Nem, viszont azt ígértem, hogy élőadásban Megzörgettem.
2: Igen, haját.
1: Figyelj, addig zörgettem, hogy kézzel egy szkett, nézd meg, három felé törtem.
2: Miért kell eltörni? Egyébként egy táblócsokiról van szó, hogyha véletlenül
1: egy
2: nem látná valaki, igen, mert már pedig ez egy rádió műsor, tehát miért is látná?
1: Weyer Gábor Vajas egyébként Lengyelországban is futballozott profi klubnál, annak idején Lengyelország is leigazolta, és azt hiszem a legkisebb fia, vagy a második fia, nem tudom, ott másik gyermeke ott született, és többek között elmentek, hogy akkor egy kicsit így a hát gyökerek, tehát hogy a fiúnak, a fiának fontos, hogy ő egyébként Lengyelországban látta meg a napvilágot, tehát nem sokáig élt ott, de mit annyira nem ismer, és egy kicsit ott megmutogatták a dolgokat, és ez egy ilyen nagy élmény volt a fiának. Na, figyelj, akkor te ez tényleg megolvadt egy kicsit, na gyere!
2: Addig tartok
1: a jó, gyere, addig én beszélgetek a mikrofonba, amíg ezt valahogy... Vagy nekem adj egyet, és akkor a többit elviheted, és akkor én is megpróbálom megkóstolni. De ez tényleg meg van olvadva. De figyelj, lehet a Vajasnak az autójában...
2: Már megolvad, hogy be kéne rakni a hűtőbe?
1: Mindjárt betesszük, csak ettől megesszük.
2: Jó, de várjál, előbb egyet el.
1: Először eszek én, és megmondom, igen, hogy milyen.
2: Jó. Andi, most éppen körbeírom. Ezt az áfonyás lengyel táblacsokit majszolgatja. Élő adásban is. Úgy látom... Működik.
1: Én pedig el kell mondjam neked, hogy én nem szeretem ezeket a csokikat, amik így töltve vannak valami gyümölcsös dologgal.
2: Miért?
1: Azért, mert a gyerekkoromban, amikor az oviban kötelező volt fogat mosni,
2: akkor... Borzasztó, hogy mikor kényszerítettek titeket.
1: Akkor a fogkrémeknek ilyen ízük volt, mint ezeknek a csokit, mai csokit gyümölcsös töltelékeknek.
2: Nem mond.
1: És nekem ilyen fogkrémesek, és nem szeretem őket, viszont ez nagyon jó. De hallod? Ez nagyon jó. Szoppa. Nagyon jó, kóstold most el. Tehát egy egyszerű, most ez nem is tudom milyen márkájú, nem tudom, egy lengyel csoki, mindegy. Tehát egy olyan csokit kaptunk, tábla csokit, ami valami áfonyás cuccal van. Evedel mlecina. Jagodová. Na, tessék, ez van ráírva. És akkor szerintem nem sértettünk reklámot. Ugye, hogy
2: ez jó? Tényleg jó.
1: Jó.
2: Csúcs.
1: Nagyon kellemes.
2: Áfonya ízű. Kijön. Abszolút. És jó. Ez tényleg egy olyan műfaj egyébként, amiben nem nehéz középszerűt alkotni.
1: Igen.
2: De ez finom. Igen. Láfonyának a kis savanykássága is benne van egy kicsit. Abszolút. De úgy tök jó édes. Köszönöm szépen.
1: Hát figyelj ide.
2: Már ezt a másodikat is meg kellene, mert itt olvadnál.
1: Jó, te nyugodtan egyén, én közben elbúcsúzom, mert hogy az a helyzet, egyébként az a jó hírem van, hogy nekem most mennem kell tovább, két nagyon fontos ügyletem lesz, rádiós egyébként, és lesz majd a hallgatók számára is publikus hozománya, viszont a csokit itt hagyom neked.
2: Yes!
1: Legfeljebb, Vivit nem kell megszánod, mert Vivi nem csokis, esetleg Gabi,
2: hát
1: hogyha
2: nem
1: jön.
2: Nem tudom, Gabinak már nem kell megtudnia mindent.
1: A Tokai Robi meg olyan ügyes, hogy nem táplálkozik, tehát akkor nekem még hagyj el egy kicsit, és akkor...
2: Jó.
1: És akkor... Levi, átadom a terepet, és akkor hozhatod a jó slágereket.
2: Oh yes!
1: Fél tíztől Levi vár benneteket, én búcsúzom mára, ha csokit meg elmajszoljuk, legyen nagyon kellemes napotok, az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt.
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggeli veletek! Yeah.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: A pontos idő 9 óra 36 perc, július 20-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák. Déltől egyik pedig várt titeket egy fantasztikus Best of 30 óra, amikor is konkrétan a tavalyi évből válogattunk nektek mindenféle stílusú, jellegű és műfajú számot. Nos, első trackünk is a 2025-ös évből fog származni, Ben Zombuntól fogjátok hallani a Mystical Magical-t. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Ez volt Alma és a 2022-es Close the Door. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes napsütésben fürdő júliusi délelőttnek a lendületét. Loi következik, a 2025-ös Get Lucky.

Sziától és Kylie Minogue-tól hallottátok a Dance Alone című számot 2024-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, aztán reklámot és Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között az útmenti növényzetet gondozzák. A 107-es kilométertől a 109-es kilométerig az aktuális munkaterület mellett lezárják a fél útpályát. A 6-os úton Dunaszentgyörgy közelében hézak és repedés kiöntés zajlik, ezért mindkét irányban sávlezárásra lehet számítani. A 63-as úton Nagydorog és Bikács között az útmenti növényzetet gondozzák, ezért mindkét irányban útszűkület lehetséges, és ez a helyzet a Szekszárd-Simontornya összekötő úton is kaszálás miatt.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekötő.

0: folytatjuk a Max FM slágereivel.
1: Max FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Másodívben újabb három hónappal meghosszabbítja az energetikát.

0: csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei év második negyedévében, ami 6,7% csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az egyik vezető informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben, írja az MTI. A portál értesülései szerint ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek, az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
1: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
0: Még 5 méter és eléri a 6-os blokki munkagödör a szükséges mélységét, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT. A társaság közösségi oldalára feltöltött videóhoz fűzött bejegyzés szerint a 6-os blokki munkagödörből eddig több mint 300 000 köbméter talajt emeltek ki, ami a teljes mennyiség közel 3/4. A tervezési szint 23 méter, ennek eléréséhez még mintegy 5 métert kell lefelé haladniuk a munkagépeknek, derül ki a társaság bejegyzéséből. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő Percel Mór Technikum és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos óraadó oktató munkakör betöltésére keres, elhivatott szakmailag felkészült kollégát heti 8 órában, adta hírül a Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. Az álláspályázat részletei megtalálhatóak a centrum hivatalos honlapján.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 4 perc, július 20-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Last Frequencies kezdi be ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani a Back to You című tracket. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, napsütés és derült időnk van. Frontmentesen sok napsütéssel indul a hét, így foglalja össze az oldal a ma várható történéseket, és egyébként 28 fokig melegszünk csak fel, szóval a hidegfronti hatás egy kicsit lehűtötte a kedélyeket, megtette a magáét. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap úgy tűnik, hogy még hűvösebb lesz valamelyest, 26 fokig melegszünk csak fel kedden, szerdán 27 fok lesz, csütörtökön 29, egy kis graduális emelkedés lesz tapasztalatú, de csütörtökön még egy hidegfronti hatást jelez előre nekünk az oldal, az is lehet, hogy egy kis csapadékot is kapunk ismét a nyakunkba, ami abszolút nem ártana. Minden esetre péntekre 30 fok közeli főmérsékletről ismét visszaesünk 26 fokig, hogyha minden igaz, és csak a hét végére, vasárnapra tornázzuk vissza magunkat a 30 fokos álomhatár fölé. De ennyire még felesleges előre szaladni, most még élvezzük az enyhülést, ma is 28 fok lesz csak a max, ameddig fölmegyünk, holnap pedig még ennél is kellemesebb lesz az idő, legalábbis az én szempontokból kellemesebb. Valaki a kánikulát preferálja, szerintem ez a 26 fokos napi csúcsfőmérséklet, ami felé haladunk, az ideális. Minden esetre a napsugárzására attól függetlenül mindenképpen ügyeljetek oda, az UV-szűrős napszemüveg még most is ajánlott, még akkor is, hogyha nincs akkora kánikula, és természetesen hidratáljátok magatokat, ez nagyon fontos. Most is ígyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok.

Two Colors hallottatok, ez volt a 2020-as Love Fool. És már megyünk is tovább, nem törünk meg ennek a nagyon kellemes napsütésben fürdő júliusi délelőttek a lendületét. Heaven következik, a 2025-ös I Run. Let's go!

Sabrina Carpenter-t hallottátok, ez volt a 2024-es Espresso. Nos, a gondola.hu elképesztő cikkét olvasom. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói, írja az oldal, szúnyog hangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez. A központ kutatói a, na most figyeljetek, MoskiTune alkalmazással gyűjtik a magyarországi szúnyog hangokat, amelyekkel a MoskiTuner nemzetközi adatbázist bővítik, áll az intézet pénteki közleményében. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek a felvételeket a MoskiTune mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon a későbbi hangalapú, mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszerek fejlesztéséhez. Magyarországon jelenleg 53 szúnyogfaj él, 50 őshonos és 3 inváziós faj. Vannak olyan fajok, amelyek nem szívnak vért emberből, más szúnyogfajok ugyanakkor képesek lehetnek embereknek vagy házi állatoknak különböző kórokozókat átadni. Ezért különösen fontos, hogy a kutatók minél pontosabb képet kapjanak arról, mely fajok hol fordulnak elő Magyarországon. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor programja 2019-es indulása óta folyamatosan gyűjti a lakossági észleléseket. Azóta több mint 6800 beküldés érkezett, melynek segítségével a kutatók felrajzolták és követik a 3 inváziós szúnyogfaj hazai elterjedését. Az önkéntesek beküldhetik észleléseiket a mobil alkalmazáson, de e-mailben vagy a projekt honlapján is. Az egyes szúnyogfajok zümmögése specifikus jellemzőket hordozhat, amelyek alapján a jövőben akár hang alapján is azonosíthatóvá válhatnak a különböző fajok. A hangalapú fajfelismerés azonban csak akkor lehet megbízható, ha az algoritmusok nagy mennyiségű, változatos és ellenőrzött adaton tanulnak. Ezért különösen fontos, hogy a nemzetközi adatbázisban minél több magyarországi felvétel is szerepeljen. A magyar minták jelentősége abban áll, hogy a fajfelismerő rendszereknek a helyi viszonyok között is jól kell teljesíteniük. A szúnyogok hangját több tényező is befolyásolhatja, köztük a faj, az ivar vagy a testméret és a környezeti körülmények is. A magyarországi felvételek ezért egyszerre segíthetik a nemzetközi adatbázis bővítését és a hazai monitorozási módszerek fejlesztését. A programhoz bárki csatlakozhat, nincs szükség előzetes szakmai tudásra vagy különleges felszerelésre, a jelentkezőknek első lépésként egy űrlapot kell kitölteniük, hogy a kutatók postán elküldhessék számukra a szúnyogok elfogására és a hangfelvétel készítésére alkalmas ketrecet. Szúnyogketrec, megőrülök. A beküldők visszajelzést is kapnak a kutatóktól, akik meghatározzák, hogy a felvett és lefotózott szúnyog melyik fajba tartozik. A kutatók ebben a projektben nem célzottan az inváziós fajokat keresik, hanem minden hazai szúnyogfajtól várnak felvételeket. Bármilyen szúnyogról készült hangfelvétel értékes lehet, minél több helyszínről, minél többféle körülmények között, és minél több fajtól érkeznek hangminták, annál pontosabb és megbízhatóbb algoritmusok fejleszthetők. A hangalapú fajfelismerés hosszabb távon nem csak az ökológiai kutatásokat és a szúnyogfajok monitorozását támogatja, hanem szükség esetén a járványügyi készültséghez is hozzájárulhat. És a programra jelentkezni, vagy pedig a programról részletesebben tájékozódni a szúnyogmonitor.hu oldalon lehet. Nos, hogyha nagyon bosszantanak már a szúnyogok, akkor itt az idő, hogy valamivel egy kicsit elfoglaljátok magatokat a nagy szúnyog invázió közepette is. Menjetek fel a szúnyogmonitor.hu-ra, és töltsétek ki az űrlapot, fogjatok el minél többféle és típusú szúnyogot, és vegyétek fel a hangját, fényképezzétek őket le. Nagyon kis fotogén állatok, hogyha belegondoltok. Szúnyogmonitorozás, megőrülök. Na, folytassuk zenével. Novae következik, a 2025-ös Red All About It.

Ez volt Lione és a 2024-es Simple Life. Nos, óra vége van, az azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, aztán reklámot és Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között az útmenti növényzetet gondozzák. A 107-es kilométertől a 109-es kilométerig az aktuális munkaterület mellett lezárják a fél útpályát. A 63-as úton Nagydorog és Szedres között a burkolatjelet festik, ezért mindkét irányban sávlezárásra lehet számítani. Nagydorog és Bikács között, szintén a 63-ason pedig az útmenti növényzetet gondozzák, ezért ott is figyeljetek az útszűkületekre. És ugyanez a helyzet a Szekszárd-Simontornya összekötő úton is, ahol kaszálás miatt van útszűkület érvényben. A 6-os úton Dunaszentgyörgy közelében éppen hézag és repedés kiöntés zajlik, ezért mindkét irányban sávlezárásra lehet számítani.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: Rocks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: sokkal, mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató, Pakson.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. A szkíták korát mutatja be a Kecskeméti Katona József Múzeum pénteken nyílt tárlata a Cifra Palota kiállító helyén. Az MTI értesülései szerint a kiállítás alapját Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok vármegyek gazdag régészeti leletanyaga képezi, és mindegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Megjelent a Paksi Szent István napok programja. A Csengedénes Kulturális Központ közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton mozipiknik, színházi előadás és koncertek várják az érdeklődőket. A csütörtöki napon többek között a Neoton Familia sztárjai és Meringer, pénteken pedig Dániel Fé és a Párnográszt lépnek fel az Ürgemezei pihenőparkban.

0: A szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Ausztria Wien csapatától július 17-én a Bécsi Generali Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A klub honlapján közzétett információk szerint a Paksi a gólját az 53. percben Sierik szerezte, míg az osztrák csapatnál Szájics, Fischer, Vesz és Hetver találtak be a fehérvári útiak kapujába.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 11 óra 2 perc, július 20-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Carly Rae Jepsen kezd. 2025-ből fogjátok hallani a More című számot. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Szigalát hallottátok, ez volt a 2022-es Melody. Nos, július 20-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Illés, Margit, Özséb, Jeromos és Auriel nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót Milky Chance-nak, a Stolen Dance következik 2013-ból.

Ez volt Tate McRae és a 2025-ös Sports Car. Nos, július 20-a van, és képzeljétek el, 57 éve történt éppen ezen a napon, hogy először lépett ember a Holdra. 1969. július 20-án történt, közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor Neil Armstrong és Edwin Buzz Aldrin az Apollo 11 Eagle leszálló egységén a Holdra ért. A Mare Tranquillitatison, a nyugalom tengerén, a Hold innenső oldalának egyik láva síkságán történt az első sikeres Holdra szállás. 2 óra 56 perckor Neil Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére. Ekkor mondta ki máig fennmaradt híres mondatát, kis lépés az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. És valamivel később őt Buzz Aldrin is követte, aki kitűzte az amerikai zászlót, majd 2,5 óráig tartózkodtak az égitest felszínén. Michael Collins eközben a Hold körül keringett a parancsnoki kabinban. A rakéta indítását és a Holdra szállás mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. Július 24-én 17 óra 51 perckor tért vissza az Apollo 11 űrhajó és szállt le a csendes óceánon. A Holdra lépés emlékére ezen a napon tartják a Hold napját. Ma tehát a Hold napja van, éppen 57 éve lépett először emberi lény a Hold felszínére. Ah, mennyire imádtam gyerekkoromban, a nagypapámmal játszottunk Holdra szállásosat, és a régi felvételeket elnézve, ugye a Hold alacsony gravitációjának köszönhetően ilyen szökkelő mozgással mozogtak ott az emberek, és volt egy walkie-talkie-nk is. Szóval szökkelő mozgással mászkáltunk a szobában, és walkie-talkie-n tartottuk a kapcsolatot a nagypapámmal. Nagyon menő volt, kapható volt az ilyesmire. Na, folytassuk egy kis zenével, Lady Gaga-tól következik a 2025-ös The Dead Dance.

0: Stinget és Craig Davidet hallottátok, ez volt a 2003-as Rise and Fall. És óra vége van, tehát reklám következik, Gabi jön a hírösszefoglalóval, majd kezdjük a Best of 30 óránkat, ahol is ezúttal déltől egyig a 2025-ös évbe ugrunk vissza. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Másodívben újabb 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj és kőolaj termékellátási zavarok miatt az Észak-Macedón kormány, közölte a kabinet szombaton, írja az MTI. A Krisztián Mikoszki miniszterelnök vezette kormánytájékoztatása szerint a válsághelyzet július 21-től október 20-áig marad érvényben. Az Észak-Macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18%-ról 10%-ra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében, erősítette meg a Nestlé Hungária pénteken az MTI információit. A vállalat közölte, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. Megjelent a Paksi Szent István napok programja. A Csengedénes Kulturális Központ közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton mozipiknik, színházi előadás és koncertek várják az érdeklődőket. A csütörtöki napon többek között a Neoton Família sztárjai és Meringer, pénteken pedig Dániel Fé és a Párnográszt lépnek fel az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezésre kerülő rendezvényen. A szolgáltató tájékoztatja az érintett lakosságot.

0: Ki munkagödörre szükséges mélységét adta hírül a Paks 2 atomerőmű ZRT. A társaság közösségi oldalára feltöltött videóhoz fűzött bejegyzés szerint a hatos blokki munkagödörből eddig több mint 300 ezer köbméter talajt emeltek ki, ami a teljes mennyiség közel háromnegyede. A tervezési szint 23 méter, ennek eléréséhez még mintegy 5 métert kell lefelé haladniuk a munkagépeknek, derül ki a társaság bejegyzéséből.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Austria Wien csapatától július 17-én a bécsi Generali Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A klub honlapján közzétett információk szerint a Paksi a gólját az 53. percben Sierik szerezte, míg az osztrák csapatnál Szájics, Fischer, Vels és Hetver találtak be a fehérvári útiak kapujába.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
2: 12 óra 4 perc van, és ez itt a Paks FM. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi a Best of 30 órával folytatjuk, amikor is konkrétan a tavalyi évbe, a 2025-ös évbe ugrunk vissza, és egy órán keresztül játszunk nektek onnan mindenféle számot. Nos, ezeknek a daloknak a legnagyobb része azért ismerős lehet, hiszen benne van folyamatosan a playlistjeinkben, de mégis nézzük, mi várható itt az első blokkban. Sean Paul és Gabri Ponti kombója következik először, a Born to Love-ja, aztán Kygo és One Republic követi őket a Chasing Paradise-al, a magyarokat elsőként Metzger Victoria és a Splash képviseli, a Tedd fel a kezedet jön tőlük, majd Sia és David Guetta következik, a Beautiful People-lal támadnak, a Soul Wave jön utána, a Búcsúzóul, majd ezt a blokkot Kemred zárja. A B-Mind fogjátok hallani 2025-ből természetesen, hiszen minden szám 2025-ből származik. A szó Gabri Ponti és Sean Pauli, Born to Love-ja.
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.

Ez volt Kamred és a 2025-ös Be Mine. Ez ugyanis a Best of 30 óra, ahol déltől egyig a 2025-ös évből játszunk mindenféle stílusú, jellegű és műfajú számokat. A kövi blokkot Clementine Douglas és Calvin Harris kombója kezdi, a Blessings-t fogjátok hallani, utána Rehab és Inna következik az I'll Be Waiting-el, ismét a magyarok támadnak a Well Hello-val, Filóval közös Taxi című trackjük következik, majd ezt a blokkot Doechii Anxiety című száma zárja. De most még Clementine Douglas és Calvin Harris következik, a Blessings, ezt fogjátok hallani 2025-ből.

Ez volt Doichi és a 2025-ös Anxiety. 2025-ös ugyanis ebben az órában minden szám a 2025-ös évből származik, ez ugyanis a Best of 30, amikor is egy bizonyos évből választunk nektek egy órán keresztül mindenféle stílusú, műfajú és jellegű számot, most éppen a tavalyi év került terítékre. Nézzük csak, mi várható itt az utcsó blogban. Álvaro Solerrel kezdünk, a Con Calmát fogjátok hallani 2025-ből természetesen, aztán FLM következik, a Ráncok a szemem alatt, Cyril támad utána a Still Into You-val. Majd Dove Cameront fogjátok hallani, a Too Much-csal érkezik, New Level Empire feat. Herceg a Nem véletlennel, majd Curtis és Péli Barna is tiszteletét teszi a Hófehér Jaguárral, végül ezt a blokkot Justin Bieber különös hangulatú Daisies című trackje zárja majd, de most a szó még az Álvaro Soleré, Con Calma 2025.

0: Ez volt Justin Bieber és a különös hangulatú Daisies című trackje. 2025-ből ez ugyanis a Best of 30 óra volt, ahol is a 2025-es évből játszottunk nektek mindenféle műfajú, stílusú és jellegű tracket. Alex Warren Ordinary című számával zárunk, utána Gabi következik a hír összefoglalóval. Let's go!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe pat.

0: meleg és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön, dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: most. Következik a PoxFM hírek napi hír összefoglalója a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 20-án hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Hamarosan elkészül a 6-os blokk munkagödre a Paks 2 ZRT szerint. Áramszünet lesz kedden és szerdán Paks több utcájában. Pályázati forrásokból és önerőből egyaránt fejlődik Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata. 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Ausztria Wien csapatától. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Megjelent a Paksi Szent István napok programja. A Csengely Dénes Kulturális Központ közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton mozipiknik, színházi előadás és koncertek várják az érdeklődőket. A csütörtöki napon többek között a Neoton Familia sztárjai és Meringer, pénteken pedig Dániel Fi és a Párnográszt lépnek fel az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezésre kerülő rendezvényen. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
2: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton. Velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy Erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében.

0: tervezett áramszünet lesz. Július 21-én kedden a Hangya Közkilátó utca, Kömlődi út és a Rókus utca, július 22-én szerdán pedig a Dózsa-György út, valamint a Vörösmarty utca egyes részei lesznek érintettek. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban. Még 5 méter és eléri a 6-os blokki munkagödör a szükséges mélységét, adta hírül a Paks 2 atomerőmű ZRT. A társaság közösségi oldalára feltöltött videóhoz fűzött bejegyzés szerint a 6-os blokki munkagödörből eddig több mint 300 000 köbméter talajt emeltek ki, ami a teljes mennyiség közel 3/4. A tervezési szint 23 méter, ennek eléréséhez még mintegy 5 métert kell lefelé haladniuk a munkagépeknek, derül ki a társaság bejegyzéséből.
1: Paksfm hírek.
0: Németkér község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. április 1-től megváltozott a bankokban a készpénzes befizetés szabálya. Ennek következményeként a bankok minden készpénzes befizetés után legalább 2000 forint díjat számítanak fel, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a Kéri Fűz Kft. És az önkormányzat felé fennálló befizetéseiket lehetőség szerint banki átutalással rendezzék. Az érintett számlaszámok és a befizetéshez szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével. Július 25-én és augusztus 15-én ismét megrendezik a Dombori Strandfesztivált a Faddombori strandon, adta hírül a település a közösségi oldalán. A két rendezvény napon többek között Roni, Kovács Alíz és tanítványai Baby Gabi, valamint a Black Cat Paks, DJ Dominik, Berek Brothers, Sisa Café és Josh és Betty gondoskodnak a jó hangulatról. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Pályázati forrásokból és önerőből egyaránt fejlődik Nagy Dorog nagyközség önkormányzata. Erről Borbéné Töttösi Ágnes, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető elmondása szerint a helyi rendőrségi épületen kívül többek között a főzőkonyha is teljes egészében megújul.
2: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület, a belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vízes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőrjeink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvar részt.
0: A Tolna vármegyei szakképzési centrum fenntartásában működő Percel Mór Technikum és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos óraadó oktató munkakör betöltésére keres, elhivatott szakmailag felkészült kollégát heti 8 órában, adta hírül a szakképzési centrum a közösségi oldalán. Az álláspályázat részletei megtalálhatóak a centrum hivatalos honlapján.
1: És most sporthírek a Paksfm-en.
0: 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Ausztria Wien csapatától július 17-én a Bécsi Generali Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A klub honlapján közzétett információk szerint a Paksi a gólját az 53. percben Sierik szerezte, míg az osztrák csapatnál Szájics, Fischer, Vesz és Hetver találtak be a fehérvári útiak kapujába. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!

0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
2: A pontos idő 13 óra 8 perc, július 20-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a hosszas és tartalmas hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Coldplay kezd a 2024-es We Pray-t fogjátok hallani. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
3: Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Két hetente hétfőn, így ma is, 17 órától a Simontornyai Várban Bertus Krisztina referálásában vitaindító előadások várják az érdeklődőket. A múlt hétfőn egy helytörténeti előadássorozat nem csak a történelem szerelmeseinek, a programon ingyenes részvétel. A következő paksi kosártermelői és kézműves piac holnap után, azaz szerdán várja a kedves vásárlókat 17 órától 18 óra 30 percig itt Pakson a Villany utcai piac téren. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 24-én, azaz pénteken lesz vetítés. Először a Minyonok és Szörnyek támadnak, egy animációs családi vígjáték 16 órától, 18 órától egy premier, a Momo című fantasy, ez Michael Ende csodálatos, megható meseregénye alapján készült, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Keserű Karácsony című vígjáték.
0: Még több helyi program a pakseffen.hu-n.

Sony Fodérát hallottátok, ez volt a 2025-ös Think About Us. Nos, a telex.hu-n olvasom, hogy magabiztosabban vagyunk hülyék, ha mesterséges intelligenciát használunk. Na, az ilyesmi szarak címekkel engem könnyen be lehet húzni. Nézzük csak, miről szól a cikk. Egy francia-olasz kutatás szerint, írja az oldal, már önmagában az is jelentősen rontja az emberek ítélő képességét, ha van lehetőségük mesterséges intelligenciát használni egy kérdés megválaszolására, írja a TNW. A vizsgálatban azoknak az aránya, akik képesek voltak beismerni, hogy nem tudják a választ, 44%-ról mindössze 3%-ra esett vissza, ha AI segítségét is igénybe vehették. Ehhez képest a helyes válaszok aránya 27%-ról 9%-ra csökkent, a résztvevők magabiztossága viszont 30%-ról 76%-ra nőtt. Magabiztosabban mondjuk tehát a rossz válaszokat az AI segítségével, akkor is, ha magunktól fogalmunk sincs az adott témáról. A kutatók szándékosan olyan kérdéseket választottak a vizsgálat során, amelyekben a mesterséges intelligencia modellek jellemzően hibáznak. Ilyenek voltak például filmek apró vizuális részletei. Mondjuk az, hogy milyen színű volt egy csapat meze a Csavard be, mint Beckham című filmben. A vizsgálathoz a STEP 3.5 Flash modellt használták, mely ezekben a feladatokban rendszerint téves választ adott. A vizsgálatban előfordult, hogy egyes résztvevők önállóan még helyesen válaszoltak volna, de miután megkérdezték az AI-t, végül rossz választ adtak. A kutatók pénzjutalommal is próbálták ösztönözni a pontos válaszadást, ez azonban csak mérsékelt javulást eredményezett. Azok aránya, akik inkább bevallották, hogy nem tudják a választ, 3-ról 8%-ra emelkedett, a helyes válaszok aránya pedig 9-ről 16%-ra. Ez azonban még mindig jóval elmaradt az AI nélküli csoport eredményeitől, ahol ezek az arányok 44, illetve 27%-ot értek el. A jelenséget a Pennsylvaniai Egyetem kutatói korábban kognitív megadásnak, cognitive surrender nevezték el. Egy idei kutatásuk szerint az emberek az esetek 80%-ában elfogadják a mesterséges intelligencia téves válaszait, miközben magabiztosabbnak érzik magukat, mint azok, akik AI nélkül dolgoznak. Az új kutatás szerint azonban a probléma még mélyebb. Nem csak arról van szó, hogy az emberek megbíznak a hibás AI válaszokban, hanem arról is, hogy már az AI puszta jelenléte is háttérbe szorítja azt a gondolkodási képességet, hogy felismerjük saját tudásunk határait. A kutatók szerint ez különösen aggasztó a gyermekek esetében, akik úgy nőnek fel ezekkel a rendszerekkel, hogy kritikus gondolkodásuk még nem alakult ki teljesen. Egyike az AI számos veszélyeinek. Örülök, hogy erről is vannak kutatások, nem csak arról, hogy mennyire remek dolog is ez az AI. Na, igen, mint láthatjátok, azért én keményen állást foglaltam itt a téma mellett, vagy inkább a téma ellen. Úgyhogy repüljünk vissza 94-be, amikor még a zenék is igaziak voltak, és amikor még nem volt ez az egész AI mizéria. Big Mountain következik a Baby I Love Your Way. Ooh.

James Bluntot hallottátok, ez volt a 2021-es Unstoppable. Nos, július 20-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Illés, Margit, Özséb, Jeromos és Auriel nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább, Benzon Book következik a 2025-ös Mystical Magic.

0: Ez volt Amber Marktól és Paul Wulfortól a Heat 2021-ből. Ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, annál is inkább, mert Balázs következik most utánam, és egészen 6-ig szórakoztatni fog benneteket itt a Paks FM hullámhosszán. Én Gracz Levente vagyok, és legközelebb szerdán a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Mindjárt

0: folytatjuk a Fox FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. A szkíták korát mutatja be a Kecskeméti Katona József Múzeum pénteken nyílt tárlata a Cifra Palota kiállító helyén. Az MTI értesülései szerint a kiállítás alapját Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyek gazdag régészeti leletanyaga képezi, és mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Megjelent a Paksi Szent István napok programja. A Csengedénes Kulturális Központ közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton mozipiknik, színházi előadás és koncertek várják az érdeklődőket. A csütörtöki napon többek között a Neoton Família sztárjai és Meringer, pénteken pedig Dániel Fi és a Párnográszt lépnek fel az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezésre kerülő rendezvényen. Németkér község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. április 1-től megváltozott a bankokban a készpénzes befizetés szabálya. Ennek következményeként a bankok minden készpénzes befizetés után legalább 2000 forint díjat számítanak fel, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a Kéri Fűz Kft. És az önkormányzat felé fennálló befizetéseiket lehetőség szerint banki átutalással rendezzék. Az érintett számlaszámok és a befizetéshez szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Austria Wien csapatától július 17-én a Bécsi Generali Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A klub honlapján közzétett információk szerint a Paksi a gólját az 53. percben Sierik szerezte, míg az osztrák csapatnál Szájics, Fischer, Vels és Hetver találtak be a fehérvári útiak kapujába.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks

és Sázeri együtt próbálják meg letarolni a hazai zenei ipart, hiszen ismét összeálltak, megjelent a Dada, amely néhány órával a megjelenése után már olyan nézettséget hozott, amelyre régen volt példa, most pedig sorra hódítja meg a különböző platformokat. A két előadó neve önmagában is, valljuk be, hogy garancia sikerre. Együtt viszont most különösen erős hangulatot sikerült hozniuk. Fülbemászó dallam, modern hangzás és az a bizonyos plusz, amitől egy szám beragadhat. Friss és pörgős magyar szerzemény jön tehát most Manuel és Azaria közös együttműködése.

0: a Vox FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: De jó, hogy itt vagy. Mesélek neked egy atomjó kis városról.

kutatók, hogy itt miért rász ki a hideg egy-egy jó zenétől, például a Spiment hallott slágertől. Van az a pillanat, amikor egy váratlan zenei váltás, egy erős refrén, vagy egy gyönyörű énekhang hatására egyszerűen végigfat rajtunk a hideg. Na, a tudomány ezt nevezi Frisonnak, amikor úgy tartják, hogy az agy örömközpontja aktiválódik, dopamin szabadul fel, vagyis a zene szó szerint hat a testünkre. A libabőr, a borzongás, az enyhe remegés mind-mind azt jelzi, hogy amit hallunk, az érzelmileg nagyon erősen érint bennünket. A különleges élményt sokszor az váltja ki, hogy a zene váratlanul felülírja azt, amire előzetesen számítanánk. Nem mindenki írja át persze ilyen intenzíven, de akik igen, azok pontosan tudják, egy jó dal, például a Wet Wet Wet slágere néha többet mond minden szónál.

0: ilyen napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek mindenben.

fel az egyik tavalyi dalát, hétfő délután itt a Paksafamán. Balaton szemesen avatják fel nem sokára Freddie Mercury mellszobrát. A Queen legendás énekese ezzel Magyarországon is kap végre egy köztéri emléket. A Balatonparti település a világ kevés olyan helye közé kerül, ahol ilyen szobor áll. A bronzalkotást Kocsis András Sándor készítette, az avató pedig a most hétvégi Balaton szemesi Queen talál.

0: több dal, amit ismertek, még több sláger, amit kedveltek, és még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt. Ez a

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont Kovács képzés, szempillalifting és szemöldöklaminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Másodívben újabb 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj és kőolajtermékellátási zavarok miatt az észak-macedón kormány, közölte a kabinet szombaton, írja az MTI. A Krisztián Mikoszki miniszterelnök vezette kormány tájékoztatása szerint a válsághelyzet július 21-től október 20-áig marad érvényben. Az észak-macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18%-ról 10%-ra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei év második negyedévében, ami 6,7% csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az egyik vezető informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben, írja az MTI. A portál értesülései szerint ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek, az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
5: Végtelenül sok programunk volt. Sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
4: Még 5 méter és eléri a 6-os blokki munkagödör a szükséges mélységét, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT. A társaság közösségi oldalára feltöltött videóhoz fűzött bejegyzés szerint a 6-os blokki munkagödörből eddig több mint 300 ezer köbméter talajt emeltek ki, ami a teljes mennyiség közel háromnegyede. A tervezési szint 23 méter, ennek eléréséhez még mintegy 5 métert kell lefelé haladniuk a munkagépeknek, derül ki a társaság bejegyzéséből. A Tolna vármegyei szakképzési centrum fenntartásában működő Percel Mór Technikum és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos óraadó oktató munkakör betöltésére keres, elhivatott szakmailag felkészült kollégát heti 8 órában adta hírül a szakképzési centrum a közösségi oldalán. Az álláspályázat részletei megtalálhatóak a centrum hivatalos honlapján.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paksefem. Slágerek minden

kijött a Van Halen korszakalkotó albuma, a legendás banda pályafutásának egyik legfontosabb mérföldköve, éppen 40 éves, 86-ban született ugyanis a korong, amely új korszakot nyitott a zenekar történetében. Most bővített kiadásban, dupla CD-n, LP-n, és ott rengeteg különlegességgel látott újra napvilágot. A zenekar első stúdióalbuma, a Billboard lista élén debütált annó, megszerezve ezzel a csapat első amerikai number one helyezését. Hangzása a klasszikus Van Halen energiát ötvözi, dallamosabb, billentyű központú megközelítéssel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Folytatódik ma Simon Tornyán a múlt hétfőn elnevezésű rendezvénysorozat. A két hetente ismétlődő vitaindító előadás mai referálója Bertus Krisztina lesz. A Várban kezdés 17 óra. A héten lesz piac itt Pakson, sokás szerint szerdán lehet majd kilátogatni a paksi kosártermelői és kézműves piacra. Ez 17 órakor indul majd a piac téren. És a hétvégén lesz a Gerjáni Dunarok motoros találkozó, ez már a 27. eseménysorozat. Csütörtöktől egészen szombat estig, vagyis vasárnap hajnalig. Rengeteg koncerttel, felvonulással és kiegészítő programokkal. Jó szórakozást!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Paul McCartney már 27. stúdió lemeze. A zenész már ízelítőt is adott az anyagból. A Days We Left Behind egy nosztalgikus, akusztikus hangulatú dal, amely visszarepíti hallgatóját a múltba. Az albumon összesen 14 új szerzemény kap helyet, és a legenda ezúttal is személyes emlékekből merít, főként a háború utáni Liverpool világát idéz.

0: Közlekedj velünk!
1: Aszfaltoznak ma az M6-oson, miközben Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között, egészen pontosan a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig, de is van zárva emiatt a külső sáv. Budapest felé a 177-es és a 175-ös kilométerek között még mindig zajlik a híd és áteresz javítás, itt a belső sáv van lezárva, ez okoz lassabb haladást. Az 52-esen pedig nagy a torlódás, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart még az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek, akár 20 perccel is hosszabb lehet most arrafelé a menetidő.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összekött. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.

0: slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében, erősítette meg a Nestlé Hungária pénteken az MTI információit. A vállalat közölte, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A szolgáltató tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy holnap délelőtt 9 és 12 óra, holnap után pedig 9 és 11 óra között Paks területén hálózatkarbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz. Július 21-én kedden a Hangya köz, Kilátó utca, Kömlődi út és a Rókus utca, július 22-én szerdán pedig a Dózsa-György út, valamint a Vörösmarty utca egyes részei lesznek érintettek. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu per hírek menüpontban. Pályázati forrásokból és önerőből egyaránt fejlődik Nagy Dorog nagyközség önkormányzata. Erről Borbéné Töttösi Ágnes, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető elmondása szerint a helyi rendőrségi épületen kívül többek között a főzőkonyha is teljes egészében megújul.
4: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület. A belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőreink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvar részt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: Most járunk a hétfő délutánunk felénél, a legfrissebb hírek után már érkeznek is a kedvenceitek, illetve azok a dalok, amiket közösen fogunk meghallgatni, remélhetőleg ebben az órában. És Justin Bieber indítja a sort, itt lesz Gáspár Laci, de Lady Gaga hangját szintén felismerhetitek nálunk a rögtön. Én Hászalai Balázs vagyok, tartsatok velem!
0: És most egy újabb óra a

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek mindenmennyi.

gigantikus popslágerrel nosztalgiázik Mike Posner és David Guetta. Kijött tőlük az I Went Back to Ibiza. 2026 amúgy is egyfajta adventi kalendáriumként működik Guetta hallgatói számára, hiszen a francia lemezlovas minden héten igyekszik egy-egy új slágerrel előrukkolni, főként ilyen és ehhez hasonló feldolgozásokkal. Most éppen Mike Posner új dalából készített egy remixet. Most 12 éve annak, hogy az amerikai énekes számát megismerhettük, ez még a féktelen bulizást, az igazi Ibiza életstílust írta le. Aztán a saját kezébe vette az élete irányítását, letette az alkoholt, ennek hatására pedig meg is jelent a folytatás, ez már nem a bohém életmódról, hanem a nosztalgiáról, az új kezdetről és az élet szépségéről szól. Na ebből a változatból készített David Guetta egy vadonatúj lüktető felvételt, megtartva az eredeti atmoszféráját.

George Michael előtt tiszteleg egy különleges tárlat az Egyesült Királyságban. Az anyag egy igazi zenei időutazás, hiszen olyan fotók is láthatók benne, amelyeket eddig még soha nem mutattak meg a nagy közönségnek. A képek egykori közeli munkatársa archívumából kerültek elő, és betekintést engednek a sztár legizgalmasabb korszakába, a Faith album idejébe, amikor a sztár világszinten is berobban. A látogatók kulisszák mögötti pillanatokat, videóforgatásokat és a Wham! Időszak ritka emlékeit szintén felidézhetik. A kiállítás egy újabb zenei esemény előszobája, hamarosan érkezik ugyanis az egyik George Michael koncertfilm felújított változata.

Az ország északi területein, főleg a Dunántúl északnyugati részén többfelé is záporok tarkítják a mai délután. Hát jó jönne nagyon az eső, hogy lesz-e rá itt a mi térségünkben is némi esély a következő időszakban. Ezt kivesézzük majd a következő órában. Előtte azonban egy ezzel kapcsolatos remek kis ötlet, nem is olyan messziről, méghozzá Csopakról, ahol esővízgyűjtő tartályokat kaphatnak a helyiek, méghozzá ingyenesen a csopaki kerttulajdonosokat segíteni ezzel az önkormányzat. Az eszközöket a tervek szerint pályázat útján lehet majd elnyerni, ám a feltételek kidolgozása előtt meg fogják kérdezni a lakosokat, hamarosan elindul egy kérdőíves felmérés. Ezeket a javaslatokat majd augusztus végéig lehet beküldeni. Azt szeretnék elérni a kezdeményezéssel, hogy minél több csapadékvíz maradjon helyben, Csopakon, ez áll a település közleményében.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még több napsütés, még több naptej, és még több nyári sláger a Paks FM-en. Paks FM.

0: Hosszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Másodívben újabb 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj és kőolajtermékellátási zavarok miatt az észak-macedón kormány, közölte a kabinet szombaton, írja az MTI. A Krisztián Mikoszki miniszterelnök vezette kormánytájékoztatása szerint a válsághelyzet július 21-től október 20-áig marad érvényben. Az észak-macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18%-ról 10%-ra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. A szkíták korát mutatja be a Kecskeméti Katona József Múzeum pénteken nyílt tárlata a Cifra Palota kiállító helyén. Az MTI értesülései szerint a kiállítás alapját Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye gazdag régészeti leletanyaga képezi, és mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Megjelent a Paksi Szent István napok programja. A Csengedénes Kulturális Központ közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton mozipiknik, színházi előadás és koncertek várják az érdeklődőket. A csütörtöki napon többek között a Neoton Familia sztárjai és Meringer, pénteken pedig Dániel Fi és a Párnográszt lépnek fel az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezésre kerülő rendezvényen. Még 5 méter és eléri a 6-os blokki munkagödör a szükséges mélységét, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT. A társaság közösségi oldalára feltöltött videóhoz fűzött bejegyzés szerint a 6-os blokki munkagödörből eddig több mint 300 ezer köbméter talajt emeltek ki, ami a teljes mennyiség közel 3/4. A tervezési szint 23 méter, ennek eléréséhez még mintegy 5 métert kell lefelé haladniuk a munkagépeknek, derül ki a társaság bejegyzéséből. Július 25-én és augusztus 15-én ismét megrendezik a Dombori Strandfesztivált a Fad Dombori Strandon, adta hírül a település a közösségi oldalán. A két rendezvény napon többek között Roni, Kovács Aliz és tanítványai Baby Gabi, valamint a Black Cat Paks, DJ Dominik, Berek Brothers, Sisa Café és Josh és Betty gondoskodnak a jó hangulatról. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Austria Wien csapatától július 17-én a Bécsi Generali Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A klub honlapján közzétett információk szerint a Paksi a gólját az 53. percben Sierik szerezte, míg az osztrák csapatnál Szájics, Fischer, Vesz és Hetver találtak be a fehérvári útiak kapujába.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Észak-nyugat felől dél-kelet irányába mozognak azok a kisebb felhők, amelyek záporokat okoznak, sőt egy zivatar is előfordult a Kis-Alföldön. Hát fokozatosan veszítenek erejükből egyébként ezek a csapadékzónák, amelyeknek van ugyan utánpótlás Ausztria felől, de hát mire hozzánk ideérnek, már nagy valószínűséggel nem nagyon lesz belőlük semmi. Azért bízhatunk némileg egy-egy kisebb záporban itt a Duna mentén is, de tényleg nagyon picike rá az esély a meteorológusok szerint a mai napon, és hát a folytatás sem ígérkezik sokkal, de sokkal jobbnak, sőt, maradnak a kellemes 30 fok alatti nyárias értékek. Szerdáig, illetve inkább csütörtök délelőttig nincs esélyünk sok esőre. Akkor jöhetsz majd, valamikor a csütörtöki nap folyamán megint csak nyugat-észak-nyugat felől egy-egy felhőzet, amely hozhat csapadékot, de hozzánk onnan is csak valószínűleg egy-egy zápor érkezhet majd meg, és akkor is olyan 28-29 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Van számodra két szavunk. Summer time.
1: Hát igazából a summer time egy szó, de a lényeget levetted. Paks FM, egész nyáron.

megint újjá született a Megtalállak még című retrosláger. A 90-es évek elejé magyar felvétel kapott friss modern hangzást, ezúttal Szabi Kiss gondolta újra az FLM legendás slágerét, méghozzá nem is akárkikkel. A feldolgozásban ott van például Lil Frog, sőt az eredeti előadó az FLM is csatlakozott, a nosztalgia és a mai hangzás így igazán egy ütős eredet alkot ebben a szerzeményben. A dal már korábban is felbukkant koncerteken, de most végre hivatalosan is megjelent Szabi Kiss vadonatúj anyagán. A különlegesség, hogy a refrénben az eredeti hang is visszaköszön, így nem csak az új generáció, hanem a régi rajongók is találhatnak benne némi kapaszkodót.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonlás.

mint egy olyan dal érkezett Chainsmokers-től, amelyben a duó visszagyúl a kezdeti időszakhoz. Ráadásul 8 év után újra összeszűrték a levet azzal az énekesnővel, akit korábban már egyszer felkértek egy együttműködésre. Ő Ox, akivel közösen most ismét egy igazi lendületes dance himnusz született. Ez az Echo, amely egyszerre nosztalgikus és modern, a szerelem elsöprő, szinte mindent felülíró érzéséről szól.

csak több lenne ebből, már mint a refrénben hallható nyári záporból, mostanában ránk férne még bőségesen a mi térségünkben, és elkelne a csapadék. Bizony Ruzsa Magdi és Lotfi Begi közösében emlegettük ezt az előző percekben, ezzel pedig lezárjuk a délutánunkat, hétfő. Itt a Paks FM-en, ahol Hászalai Balázs köszöni meg a figyelmeteket, a héten találkozunk még, nagyjából csütörtök magasságában, akkor újra együtt tölthetjük a délutánt, addig sem menjetek sehova. Szóljon mindig a Paks FM, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Tudtad, hogy az angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 86-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei év második negyedévében, ami 6,7% csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az egyik vezető informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben, írja az MTI. A portál értesülései szerint ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek, az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
5: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton. Velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
4: Németkér község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. április 1-től megváltozott a bankokban a készpénzes befizetés szabálya. Ennek következményeként a bankok minden készpénzes befizetés után legalább 2000 forint díjat számítanak fel, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a Kéri Fűz Kft. És az önkormányzat felé fennálló befizetéseiket lehetőség szerint banki átutalással rendezzék. Az érintett számlaszámok és a befizetéshez szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő Percelmór Technikum és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos óraadó oktató munkakör betöltésére keres, elhivatott szakmailag felkészült kollégát heti 8 órában adta hírül a szakképzési centrum a közösségi oldalán. Az álláspályázat részletei megtalálhatóak a centrum hivatalos honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm.

0: Rockfm. Összeköt. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Másodívben újabb 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj és kőolaj termékellátási zavarok miatt az észak-macedón kormány, közölte a kabinet szombaton, írja az MTI. A Krisztián Mikoszki miniszterelnök vezette kormánytájékoztatása szerint a válsághelyzet július 21-től október 20-áig marad érvényben. Az észak-macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18%-ról 10%-ra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében, erősítette meg a Nestlé Hungária pénteken az MTI információit. A vállalat közölte, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A szolgáltató tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy holnap délelőtt 9 és 12 óra, holnap után pedig 9 és 11 óra között Paks területén hálózatkarbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz. Július 21-én kedden a Hangya köz, Kilátó utca, Kömlődi út és a Rókus utca, július 22-én szerdán pedig a Dózsa-György út, valamint a Vörösmarty utca egyes részei lesznek érintettek. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban. Július 25-én és augusztus 15-én ismét megrendezik a Dombori Strandfesztivált a Faddombori strandon, adta hírül a település a közösségi oldalán. A két rendezvény napon többek között Roni, Kovács Aliz és tanítványai Baby Gabi, valamint a Black Cat Paks, DJ Dominik, Bereg Brothers, Sisa Café és Josh és Berti gondoskodnak a jó hangulatról. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: 4-1-re kikapott a Paksi FC az FK Ausztria Wien csapatától július 17-én a Bécsi Generáli Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésen. A klub honlapján közzétett információk szerint a paksiak gólját az 53. percben Sierik szerezte, míg az osztrák csapatnál Szájic, Fischer, Vels és Hetver találtak be a fehérvári útiak kapujába.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Box FM.
1: Box FM.
2: Üzdeket.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Box FM bemutatja Gabi kedvenceit.
3: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán

0: fáradtság és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. A szkíták korát mutatja be a Kecskeméti Katona József Múzeum pénteken nyílt tárlata a Cifra Palota kiállító helyén. Az MTI értesülései szerint a kiállítás alapját Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye gazdag régészeti leletanyaga képezi, és mindegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Megjelent a Paksi Szent István napok programja. A Csengely Dénes Kulturális Központ közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint az augusztus 18-tól 21-ig tartó rendezvénysorozaton mozipiknik, színházi előadás és koncertek várják az érdeklődőket. A csütörtöki napon többek között a Neoton Familia sztárjai és Meringer, pénteken pedig Dániel Fé és a Párnográszt lépnek fel az Ürgemezei Pihenőparkban megrendezésre kerülő rendezvényen. Még 5 méter és eléri a 6-os blokki munkagödör a szükséges mélységét, adta hírül a Paks 2 Atomerőmű ZRT. A társaság közösségi oldalára feltöltött videóhoz fűzött bejegyzés szerint a 6-os blokki munkagödörből eddig több mint 300 ezer köbméter talajt emeltek ki, ami a teljes mennyiség közel 3/4. A tervezési szint 23 méter, ennek eléréséhez még mintegy 5 métert kell lefelé haladniuk a munkagépeknek, derül ki a társaság bejegyzéséből. Németkér község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. április 1-től megváltozott a bankokban a készpénzes befizetés szabálya. Ennek következményeként a bankok minden készpénzes befizetés után legalább 2000 forint díjat számítanak fel, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a Kéri Fűz Kft. És az önkormányzat felé fennálló befizetéseiket lehetőség szerint banki átutalással rendezzék. Az érintett számlaszámok és a befizetéshez szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő Perczel Mór Technikum és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos óraadó oktató munkakör betöltésére keres, elhivatott szakmailag felkészült kollégát heti 8 órában, adta hírül a Szakképzési Centrum a közösségi oldalán. Az álláspályázat részletei megtalálhatóak a centrum hivatalos honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: tesz Jertó Péter elsősorban önmagát szerette, és az saját
1: érdekét. Én idéztem, bocsánat.
0: Jó, idéztél, de mindegy, tehát ez az idézet, ez egyet is értettél vele, viszont én pedig itt azzal vitatkoznék, hogy szerintem ugye általában a Fidesz kritikusai, a Fidesz gazdaságpolitikájának kritikusai, mondjuk itt mondhatnám akár az LMP-t is, aminek egykoron én is tagja voltam, hogy mindig csak a kritikát fogalmazta meg, hogy nem jó, hogy fenntartható irányba kellene vinni, de soha nem tudta lefordítani konkrét cégek szintjére, hogy hogyan csinálna másképp. És szerintem Szijjártó Péter nem azért a kínaiakkal, meg a németekkel és a többi üzletelt idézőjebb az ország érdekében, munkahelyteremtés érdekében, mert hogy ő neki ez a személyes, elsősorban ez a személyes meggyőződése, hanem szerintem ez adta is magát, hogy amikor a világon legdinamikusabban fejlődő gazdasága, az egyik gazdasága a kínai gazdaság, akkor idézőjelben dörgölőzünk a nagyokhoz. Ezzel lehet amúgy vitatkozni, én is vitatkozok ezzel, csak szerintem azért ez egy kicsit olyan volt, hogy tűzoltás, tehát hogy munkahelyet kell teremteni, és megfogták valahol ezt a feladatot, a legjobban az adta magát, hogy jó, akkor itt van Kína, itt vannak a németek, és a többi, és a többi, és akkor fogjuk meg, és hozzunk ide valamit, ahogy Tamásiba ugye korábban idejött a Philips, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: Ezzel az irányjal vitatkozni lehet, hogy szerintem ez nem jó, vagy jó, vagy egyáltalán, de annál, mint hogy csak ugye kritikát fogalmaz meg folyamatosan az ember, de konkrétan nem tud arra javaslatot tenni, hogy a hogyan. Tehát annál még mindig jobb az, hogyha valamit csinálsz, mint a semmit.
1: Ez igaz, csak nem biztos, hogy politikusokat kellett volna megnézni, hogy mikkel tudnak kritizálni. Tehát, hogyha most mondjuk a Zsidainak a választások előtti időszakát, amikor megkérdezték tőle például, hogy és mi lesz a gazdasággal, akkor ő például ezekre nagyon szép megoldásokat mondott, mert azt mondta, hogy ez azért ha egy gazdaságra van bizalom, tehát itt annyi közepes európai vállalat mondta fel, vagy mondott le arról, hogy Magyarországon létesítsen egyébként gyárat, pusztán azért, mert Magyarország úgy nézett ki, hogy például kifele lép az unióból, amit mindannyian mondtunk. Tehát azt gondolom, olyanokkal kell mindig leülni, meccset nézni, akik értenek hozzá. Tehát nem a vak meg a világtalannak, hanem tényleg, azt gondolom, nagyon jó szakemberek vannak, gazdasági szakemberek vannak, és nem biztos egyébként, hogy ma már munkahelyeket kell Magyarországon teremteni. Sajnos az a baj, hogy Magyarországon munkaerőhiány van, főleg minőségi munkaerőhiány van, tehát megint kedvenc témánk az oktatás. Tehát, és ez nagyon fontos lenne. Tehát az a 90-es években volt, hogy kellett. Ma már nagyon jó meg kéne válogatni, hogy kiket, milyen hozzáadott értéket, hogyan tudunk egyébként az iskola rendszerre, vagy a továbbképzés, vagy hogyha átképzésekkel például megcsinálni, illetve sokkal erősebbeknek kell lennének bizonyos szempontokban lenni a belső tartalék. Tehát én azt gondolom, hogy önmennyiség és minőségű importot lehetne jó szabályozó rendszerrel kiváltani, amelyek egyébként lehet, hogy nem tűnnek nagy gazdasági trüvajnak, mert nem lehet bejelenteni az alapkőletételt, de egyszerűen, amikor csöng a kasszába a pénz, akkor azért az nagy történet. És mondjuk a mezőgazdaság területén is azt gondolom, hogy nagyon sok olyan sztori van, amelyek talán, ha jól működnek. Például az, hogy 5%-os legyen az áfa a zöldségnél és a gyümölcsnél, annak sokkal nagyobb gazdasági hozadéka lehet akár egy 5-10 éves távlatában, mint az, hogy egészségesen, olcsóbban tudunk egészségesen étkezni, olcsóbban tudunk, mert egyszerűen az az áfa csalás mennyiség, ami mondjuk ebben a szektorban van, az észveszejtő.
0: Uh-huh. Jó, egyébként ebben nem is vitatkozok veled, hogy megfelelő szakértőkkel kell az embernek leülni, és mondjuk tehát arról tárgyalni a miniszterként, hogy hogyan fejlesszük az országot. Viszont ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Szijjártó Péternek a rátermettségét arra, hogy mondjuk egy kínai vállalatnál ellássa azokat a feladatokat, amire őt most felkérték. Tehát nem lehet elvitatni, szerintem, nem csak azért, mert a nyelveket beszél, meg kapcsolati hálója van, de meg egyébként a maga nemében ezért ő is egy értelmes figura, még ha nem is értünk egyet azzal, hogy ő milyen irányba képzelt el Magyarországnak az életét, de például itt az adó

0: adókedvezmények kapcsán, ugye, amit említettél, hogy ugye a kínaiak milyen adókedvezményeket kaptak, megint csak tudok vitatkozni vele, igen, meg hogy kik kapják a támogatást, hogy a multi kapja a munkahelyteremtésre a támogatást, vagy pedig mondjuk egy kisvállalkozó, vagy középvállalkozó, nem mellesleg magyar tulajdonú vállalkozás, de nyilván ezzel tudok én is vitatkozni, de én nem éreztem fairnek itt a mandátum visszaadás kapcsán tett nyilatkozatokat ellenzéki, vagy illetve bocsánat, mostani kormánypárti oldalról, illetve a kormánypárti szimpatizáns mémgyár részéről sem. Úgyhogy...
1: Hát érdekes lesz, én azt gondolom, hogy ezt pár év múlva fogjuk majd megtudni. Én egyébként, amiket tudok, vagy hallok Kínáról, nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen stratégiai, hát hogy mondjam, állás, ami félig meddig ilyen, nem is tudom, kémkedéssel is összefügg, annak ne csak egy reprezentációs válfaja legyen az, amit ő mondjuk ebből megkap. Tehát Kína sokkal, hogy mondjam, tehát durvább szokott lenni egyébként a külföldiek bizalmatlanságát illetően.
0: Igen, de mondjuk őt egyébként azok a vádak is érték, hogy Lavrovnak az embere is jelent, és nem tudom, tehát most ennyire vele akkor a Gazprom.
1: Hát lehet, hogy most a Xi és a Putyin között fog követni. Hát igen, mondjuk egyébként az egyik legnagyobb adóász egyébként Mót Gertárt Schröder, aki a Gazpromnak volt az egyik üzleti alelnöke, ha jól emlékszem, és hát azért ő ebbe bele is csúszott, amikor a háború kitört, hogy ott azért nagyon nehéz lesz, ő ugye német kancellár volt.
0: Igen.
1: Még Merkel előtt.
0: Igen.
1: Most erre azt mondják a szakértők, én ehhez nem értek, hogy általában ez elfogadott, rendben is van, csak nem szoktak ennyire közvetlenül, rövid időn belül, és hogy ennyire olyanhoz menni, akivel ennyire direkt kapcsolata van. Ezt nem tudom eldönteni, mert nem értek hozzá. Tehát ugye Schröder esetében mondják, hogy nem vásárolt a német állam, ez igaz, de lehet, hogy a szabályozókon, a beruházás támogatásokon keresztül egyébként akár közvetetten is lehetett ő neki, hát hogy is mondjam, kapcsolata, nem ennyire látványos, nem tudom, ezt nyilván azok fogják majd megítélni, vagy azok tudják igazán megítélni, akik naponta benne vannak ilyenben.
0: De ez nem egy ilyen húzd meg, erezd meg dolog, tehát hogyha te mondjuk egy miniszteri székben ülsz bárhol a világban, vagy kancellári székben, akkor neked vannak nemzetközi partnereid, és a nemzetközi partnereidnek valahol engedned kell, valahol vissza kell húznod őket. Tehát tehát megint csak azt tudom mondani, hogy minden politikusnak szerintem a működésében lehet találni olyat, ahol azt lehet mondani, hogy persze, mert itt azt őket segítette.
1: Hát nem mindegy, hogy ezt mondhatod, vagy ez így is van. Én ebben teljesen egyetértek, amit te mondasz, és abban az is benne van, hogy emberek vagyunk, hibázunk. Tehát én ezt nem feltétlen. Azzal van nekem nagyon nagy problémám, hogy mindig mindenki tévedhetetlennek akarja beállítani még egyébként magát, és azokat a döntéseket is, amik egyébként védhetetlenek, azokról is utána be akarjuk bizonyítani, hogy ezek mennyire nem volt más alternatíva, és a legjobbat hoztuk ki belőle. Ebben viszont biztosan nem hiszek.
0: Hát igen, jó, mondjuk ez azért érdekes, mert egy adott székben ülve nem tudom, nem ülünk abban a székben, tehát nyilván amikor hozol egy döntést, akkor elétárnak bizonyos alternatívákat, és azokról hozol egy döntést. Most az, hogy valaki szerint ez vagy az jobb lett volna, a felelősség viszont a tiéd, bár ugye Magyarországon politikai felelősség, hát csak annyiban van, hogy kétharmaddal leváltanak.
1: Pont ez a baj egyébként, amiről beszélünk, hogy ha valakinek hitelességi problémái vannak, azt se fogod elhinni neki, ami már tiszta. Tehát ez a baj a rendszerünkkel is egy kicsit.
0: Igen, és visszatérve az első témánkhoz.
1: De ezért ők tettek?
0: Igen, és visszatérve pont ez, amit most mondtál az első témánkhoz, ugye, hogy Orbán Viktor aggódik a demokráciáért, meg az önkényről beszél, tehát pont azért nem hiteles az ő szájából, mert mindaz, amit ő végigcsinált 16 év alatt, az pontosan ugyanez, és már nem hiszed el neki, hogy ez most a még nagyobb önkény.
1: De lehet, hogy ez nem neked szól, aki úgy gondolod, hogy ez másként van, hanem azoknak, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint ő.
0: Lehet.
1: Ez a baj. Tehát miért nem próbálunk már egyszer úgy leülni, hogy ugyanazok a szavak ugyanazt jelentsék, már könyörgöm, magyarok vagyunk, nem?
0: Hát de.
1: Tehát most nem kéne legalább bizonyos szintig egy nyelvet beszélni? Tehát, hogy legyen meg tényleg az a nemzeti minimum, ami alá nem megyünk. Szavak kiforgatásában, értelmezésében, nem tudom én. Tudom, rosszabb lesz a kabarink. De ezről lemondunk, majd keresünk már.
0: Örömest.
1: Igen.
2: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Strasser Tamással beszélgetünk a közélet történéseiről itt a Szabad Péntekben. 15 óra 21 perc van, és menjünk tovább akkor egy...
2: Azt hittem, hogy személyes érintettsége, mint a parlamentben, tudod, hogy csak akkor mesélje, hol volt érintve egyébként személyében. Tehát azt hiszem, a Turockainak volt egy ilyen izéje, a csörtéje a parlament elnök asszonyával. Mindegy, nincs jelentősége, mert akkora nem dolgok tudom, nincsenek. Tehát, hogy szokták mondani, abszolút filmszínház már az egész parlamentünk.
1: Abszolút, egyébként tehát. Abszolút, és ez nagyon baj, nagyon nagy baj. Sok most már a színház, és kevés az érdemi döntés. Na és akkor, ha már színház, és erről kezdtünk el beszélni itt a Gazpromról, meg hasonlókról. Ugye Kapitány István azt mondta, hogy visszatöltötték az ország kőolaj tartalékait, ezt Szőlősi Györgyi mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.
2: Hát nem volt egy ilyen Facebookos...
1: Most a Szőlősi Györgyi féle beszélgetésből szeretnék idézni, mert hogy Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjével beszélgetett, aki viszont erre az állításra, ugye, hogy Kapitány István azt mondta, hogy visszatöltötték az ország kőolaj tartalékait, azt mondta, hogy nem igaz, 41 napra elég kőolaj van, és 24 napra elegendő gázolaj van a tározókban, és hogy pontosan azt kifogásolta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, hogy pontosan arra szavazott április 12-én a magyar nép, hogy a tényeket mondják el, és ne a marketing szöveget, és hogy megint az van, hogy megy a marketing szöveg, hogy itt minden rendben van, minden oké, és valójában pedig ez nincs így.
2: Ugye 90 napot ír elő a törvény, ha jól emlékszem.
1: Nem emlékszem rá, nem néztem utána.
2: Én azt hiszem, hogy egyébként csak, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, tehát a visszatöltöttség adott esetben mit jelentene, és tényleg nagyon érdekes egyébként a történet, mert nyilván ugye a politikus, és nem csak a marketing része, hanem legyünk őszinték abban a részében is, hogy azért szeretne meg is nyugtatni bennünket, mert azt már láttuk, hogy egy pánikvásárlás például adott esetben milyen eredményeket tud hozni egy országban. Tehát értem én egyébként akár a marketing részét is a történetnek, de egyébként jól fogalmazott ez az úri ember? És jogos volt mondjuk adott esetben a felháborodása, vagy igazából, hogy nem is erről volt szó, hanem szerette volna valamelyik frusztrációját, ami mondjuk, most hogy mondjam, tehát jogos vagy ezzel kapcsolatban, tehát a kormányzással kapcsolatos, azt levezetni.
1: Hát én ezt megmondom őszintén, nem tudom megítélni. Nyilván ő egy szakmai szervezetnek a szakértője, tehát valamivel nagyobb rálátása van vélhetően erre a kérdésre, mint nekem. Nem tudom, én azzal egyet tudok érteni, hogy ne marketing szöveg legyen szerintem, hanem a realitás, mert pont ez a baj szerintem minden másban is a magyar valóságban, hogy soha nem merünk szembenézni a valósággal. Pedig egyébként nagyon hasznos lenne már csak a fejlődésünk szempontjából is.
2: Igen, egyébként tényleg volt egy olyan érzése az embernek, ugye az eredeti kapitány nyilatkozata, még hogyha mondjuk az ember ugye, hát hogy mondjam, lehet, hogy felületes, de volt az az érzése, hogy minden helyére került. Érted? Tehát ebből a szempontból akár igaz is lehet ez a vélemény, hogy nem az lett volna, hogy egy ábékességre jussunk, hanem hogy tényleg tudjuk, hogy mi a helyzet, és hogy le tudunk-e erről szokni.
1: Igen, és a másik dolog pedig az, hogy szerintem ugye a fenntartható életforma szerintem, ami a valóság, amiről beszélnünk kellene, mert ugye az, amikor attól félünk, hogy 41 napig van mondjuk kőolaj, 24 napig van a gázolaj a gázolajtározókban. Szóval, hogy itt igazából szerintem a legnagyobb probléma, amiről sose beszélünk ilyenkor, az, hogy fenntarthatatlan az az életforma, amiben jelenleg a társadalom él, benne szeretne maradni, holott 30-40 év múlvára már nem is lesz, és ezt nem én mondom, hanem megint csak olyan szakértők mondják, hogy a világ kőolaj és földgáz készlete az 30-40 évre elegendő. Tehát, hogy ez az a valóság, amiről beszélni kellene, hogy hogyan alakítsuk át úgy a következő évtizedekben az életünket, a hétköznapjainkat, hogy minél kevesebb kényelemről kelljen lemondani, de ugyanakkor fenntarthatóbb legyen az, ahogy élünk.
2: Érdekes, amit mondasz, főleg ugye azt hiszem ma volt a Robinak a híreiben, hogy az MTI-re hivatkozva 10%-kal többet fogyasztottunk az előző évhez képest, kőolajszármazékot, benzint, dízelt, egy fél év alatt 10%. Mire? Érted? Hát,
1: igen, mire?
2: Úgyhogy volt egy ástopp, amit még évekig fogunk fizetni, vagy hogy mondjam, mert ugye vissza kell a készleteket tölteni, és ezt mindannyian fizetjük, még azok is, akik esetleg ezt nem használták, ugye erről beszélgettünk, miközben én jobban örülnék ennek a zárából mondjuk felzárkóztatási vagy oktatási alapokra, és jogos a feltevésed is, és pontosan ez a baj, hogy ezek jók-e, hogy örülünk és megvan, és nem. Egyébként annyit azért elárulok neked, hogy én egy kicsivel idősebb vagyok, amikor te megszülettél, akkor én már egészen öntudatomnál voltam, sőt már jóval korábban, és úgy emlékszem, hogy mindig 20 évre voltunk a kifogyástól. Tehát akkor, amikor te megszülettél, akkor is 20 évre voltunk, hogy el fog fogyni, azóta egy kicsivel több már el is telt, ha nem engedett, hogy a korodra utalást tegyek, de...
1: Sajnos ki kell mindig kapcsolnom
2: adásból, Tamást. Tehát, hogy egy agyrém egyébként, és tényleg nem látszik, hogy erről a szerről le akarnánk szokni.
1: Igen, és ez a
2: legnagyobb... És közben megfőnünk, aminek állítólag ez az egyik fő oka, hogy túl használjuk a foszilis anyagokat.
1: Igen, és itt van például Paks, egy tök jó példa. Tehát mindenki úgy megy az erőműbe dolgozni kocsival, mintha nem lenne egyébként tömegközlekedés, mintha nem lehetne más módon megoldani.
2: Te mivel jársz?
1: Csak úgy, hogy égetjük a benzint. Én gyalogjárok, kérlek ide, és biciklivel.
2: Na, akkor te beszélhetsz.
1: Így van.
2: Jogos.
1: De én teljesen joggal beszélek. Azt nem mondom, hogy nem szoktam időnként használni, de most elmondom neked, egy hónapig nem volt kocsim, mert itthon volt az unokaöcsém Finnországból, és odaadtam neki, hogy ő menjen oda, ahova akar. Tehát nem volt gyakorlatilag autó a fenekem alatt, és érdekes, meg lehet oldani az életet.
2: És akkor most el is adod?
1: Hát el nem adom, de nem, mert már egyébként nem adnám el, ha már megvan, mert sose tudnék venni egy újat, hogyha valamire mégis szükség van, de azt gondolom, hogy meg lehet oldani Pakson belül nagyon sok.
2: És én is villanybiciklivel jöttem.
1: Na látod, hát na, mi ugye vagyunk itt a legfenntarthatóbbak, akkor legalább
2: hát
1: mi joggal bírálhatjuk az összes olyan Paksit, aki még a WC-re is.
2: Ameddig orba nem vágnak bennünket.
1: Hát az erőszak semmire nem megoldás, ezt is.
2: Ugye, nem mindegy, hogy melyik, te vagy az erősebb, vagy valaki
1: meg
2: más.
1: Miért nem ülünk lebeszélgetni, hogy értsük igen meg, hogy mi hol vagyunk rosszul bekötve, Tamás, hogy mi nem akarunk mindenhova még a WC-re is a kocsival menni.
2: Hát meg lehet, hogy nem a fogyasztásba kéne keresni hogy is mondjam,
1: boldogságot. Igen, abszolút.
2: Hanem meg a karbonlábnyomó, hanem mondjuk egy beszélgetés. Nyilván miközben beszélgetsz, sokkal több oxigént égetsz, mert jár a pofád, már bocsánat érte. És netalántán, amikor még bele is lendülünk, tudod, tehát érzel, akkor meg még másfélszer, kétszer annyit költünk, mint egyébként, de azt gondolom, hogy ezt kidolgozná a föld.
1: Igen, úgy látszik, hogy most a teheneken kívül megtaláltuk a másik okát, a legnagyobb okát. Igen. Nem, az a baj, hogy nem, mert pont ez az, hogy nem beszélgetünk, és nem lehet
2: így
1: az
2: oka. De gondolj bele, egy jó beszélgetés, mennyi minden hülyeséget, amikor beülünk az autóba, elmegyünk csak csatangolni, mert ráérünk, ahelyett, hogy a haverjainkkal beszélnénk egy pohár víz mellett valami jót, normálisat.
1: Igen, és elkeserítő egyébként, amikor például futópályán kint szoktam futni, ugye ott az erdei futópályán, és ott rögtön a futópálya mellett van ilyen kis kiülős asztalka, paddal, minden, és akkor leülnek oda sok esetben már nem csak a fiatalok, egymással szembe, és mindenki telefonozik.
2: Hát jó, most nyilván lehet úgy beszélgetni, hogy közben telefonozol, attól függ, hogy milyen magasra van beállítva a vitapartnereknek az intellektuális szintje. Tehát most, amikor én veled beszélgetek, akkor azért én
1: akkor
2: csak muszáj.
1: Hát igen, erre akartam
2: kitérni. Csak muszáj egy cikket olvasnom közben. Bocsánat.
1: Na, nagyon gonosz vagy.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Vágott péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, még egy etapra itt a szabad péntekben, ahol az imént ugye Kapitány Istvánról volt szó, illetve arról, hogy ő azt mondta, hogy visszatöltötték az ország kőolaj tartalékait, mire Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének a szakértője viszont azt mondta, hogy ez nem igaz, és hogy a tényeket várná a jelenlegi kormánytól, és nem a marketing szöveget. És ha már itt tartunk, még mielőtt Tamás, neked volt egy felvetésed itt Kapitány István és Szijjártó Péterrel összefüggésben, azt elmondanád, azért előtte annyit elmondanék még ráerősítvén arra, hogy tényleg azt gondolom, hogy a tényeket várjuk a mostani kormánytól, és nem a megszokott marketing szöveget. Igen, hogy például ugye hogy például a közterületi jelenlétet ugye meg akarja erősíteni a rendészeti államtitkárság, tette ezt közzé a közösségi médiában, és a Zsaruellátó Egyesület egyébként egy mémet készített, amit az imént neked meg is mutattam, ahol egy teljesen üres terem van, és az van ráírva, hogy amikor összehívod a megmaradt állományt, akiket ki lehet vezényelni megerősítő közterületi szolgálatra, és ugye teljesen üres terem székekkel. Igen. Na, ez az, hogy az a baj, hogy amikor ilyeneket mondanak, ez nagyon jól hangzik, hogy persze megerősítjük, csak kérdés, hogy ki az, kivel?
2: Hát
1: van erre állomány? Mert ugye azt tudjuk, azt tudja szerintem mindenki, hogy a rendőrségi állományban ugye hiányzik egy csomó ember. Tehát nem tudom, hogy most a rendészeti igazgatási jogviszonyban lévőket fogják kizavarni esetleg a területre, vagy mire gondolt a költő, de ez is egy picit olyan marketing szagúnak tűnik nekem inkább. Na de akkor beszéljünk arról a felvetésről, és Tamás, kérlek, hogy ezt most te vezest fel, amit így a Kapitány István, illetve Szijjártó Péter kapcsán.
2: Igen, ezt az előbb kellett volna már egyébként mondani, amikor ugye arról beszéltünk, hogy Szijjártó István, Szijjártó Péter elment a BID-hoz, hogy egyébként nagyon sok ilyen Facebook felhozatal volt nekem, ami arról szólt, hogy emberek azt kérdezték, hogy hát ez mennyivel lenne kevésbé tisztességes, mint az, hogy hát bizonyos emberek akár éppen a Shell-től kerülnek ide. Nyilván itt mindig van egy olyan fajta lebegtetés, hogy őket küldték, tehát hogy nem jöttek, meg nem maguktól vannak így, vagy az Erste kapcsán jelent meg több ilyen történet, hogy hát melyik az egészségesebb, és én azt gondolom, hogy igazából azért az egyik nagy problémánk a korrupció szempontjából nehéz elképzelni, hogy valaki a munkahelyéről előre korumpálja az országot, tehát ez nem nagyon lehet, az nyilván nem kizárható, hogy valaki utána olyan jogszabályokat próbál hozatni, vagy amellett lobbizik köztisztviselőként, ami mondjuk adott esetben a volt munkaadójának jó.
1: Kedvez.
2: De ezt én tehát azt gondolom, hogy a rendszer legyen.
1: Jó, csak hogy mindenki értse, én is, meg mások is, hogy most ezt Kapitány István kapcsán mondott, tehát hogy ő, hogyha ugye
2: ha
1: belül,
2: vagy az
1: és esetleg vagy akár ő, igen, tehát most igen, csak Kapitány Istvánból indultunk ki. Jó, és akkor ugye ezzel szemben pedig ugye van a másik, a Szijjártó féle történet, ő meg már tett szívességet is.
2: Azt nem tudjuk, hogy tette, bocsánat.
1: Pontosabban igen, ez egy kérdés. Egyesek ezt mondják.
2: A BID és a magyar kormány, korábbi magyar kormány között. Ezzel nincs is semmi baj. Feltéve, ha egyébként nem voltak háttéralkuk, hanem összességében. Mert még azt is lenyeli az ember, hogy valaki rossz döntéseket hoz. Mert ez benne van a pakliba, időnként elszámol vele. Mindannyian így vagyunk vele, nem választják újra, ennyi a történet. De ha esetleg voltak más szempontok, az már nyilván ugye egy más kategória.
1: Igen, arról meg már beszéltünk az előző blogban, hogy mi a vélemény.
2: Szeretnék, ha nem köszönetként, hanem tiszteletként kapta volna mondjuk ezt a pozíciót.
1: Így van.
2: Tehát érted, hogy mire gondolok? Tehát, hogy mondom, tisztelik azt, hogy milyen keményen küzdött az ország érdekeiért, de egyébként egy korrekt üzletet lehetett vele kötni, és ilyen ember, ez nekünk is kell, mert nagyon jó kiállami érdekeinkért, de abba az van, hogy legyen megegyezés.
1: Uh-huh. Jó, hát erről figyelj, elmondtam a véleményemet az előző blogban.
2: Persze.
1: Én azt gondolom, hogy Szijjártó Péter egyébként meg fogja valószínűleg állni a helyét a versenyszférában is, mert van olyan felkészült, de hát majd meglátjuk.
2: Hát nem tudjuk, hogy mit várnak el tőle. Tehát ez soha nem fog kiderülni.
1: Hát ez nem fog valószínűleg kiderülni, de most figyelj, nekünk innentől kezdve, hogy ő nem közszereplő, maradjunk annyi, hogy semmi közön.
2: Hát nagyon bízunk benne, hogy minden hónapban súlyosan beváltja a juanokat, és pörgeti a magyar gazdaságot majd ennyi. A fogyasztásával.
1: Ezt várjuk Szijjártó Pétertől. Jó, oké, szerintem ebben több nincs akkor.
2: Nincs, persze.
1: Na, viszont akkor beszéljünk, még van egy ilyen történet, ugye...
2: Hát most már klasszikus, nem?
1: Mert?
2: Hát NKA, stb.
1: Igen, mondhatjuk, hogy igen. Ugye itt Nagy Ervin nyilatkozta, hogy feljelentést tesz különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntetének gyanúja miatt, mert hogy ugye miután a hu múlt heti cikke nyomán jókora botrány kerekedett abból, hogy Orbán János Dénes az általa alapított és vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT-től, majd az Operett Színháztól is az irodalmi szcénában egyébként példátlannak számító 100 milliós nagyságrendű összegeket kapott különböző drámai jogdíjaiért, illetve azok operett librettókát dolgozásáért és fordításokért. A saját szakmai vezetése alatt álló szervezettől több mint 400, az Operett Színháztól több mint 100 milliót kapott, és hát ugye ebből óriási felháborodás is lett az Operett Színháznak a színészei, művészei is ugye nyílt levélben álltak fel, vagy ki. Na, hát...
2: Az eljárás hogy? Ellen.
1: Így van.
2: Hát én azt gondolom, hogy szóval se jutunk igazából, tehát most mit lehet erre mondani? Tehát itt nem az a probléma, hogy dolgozott-e, nem dolgozott jó eséllyel, hanem hogy alapvetően egy hatalmi viszonnyal élsz.
1: Igen, abszolút.
2: Ugye? És nem olyan mértékben, bocsáss meg, mert ugye itt is ott talán a legnagyobb felháborodás a szénában szokatlan. Ugye így van odaírva összeget.
1: Igen.
2: Mert ugye ez a...
1: Igen,
2: ez
1: 100 milliós nagyságrendű, igen, az irodalmi szénában példátlan.
2: Igen. Tehát valószínű, hogy ez a baj, és ez várta ki a biztosítékot, nem pedig az, hogy esetleg adott esetben nyilván az se jó, hogy te vagy a főnök, és akkor megegyezel magaddal, de... Hát, ja.
1: Igen, egyébként, na majd mindjárt erre is kitérünk, ez a megegyezés saját magaddal című történetre, mert szerintem ez az, ami egyszerűen még vállalhatatlanabbá teszi a dolgot, amikor te egyébként egy szervezetnek vagy a vezetője, majd aztán kiutalod a te tulajdonodban lévő, vagy éppen a feleséged tulajdonában lévő, ugye Paksról ismerünk ilyen történetet is, ahol a felesége tulajdonában lévő cégnek utalta ki a bizonyos vezető a pénzeket, tehát ez elfogadhatatlan, és ez semmi.
2: Hát minden esetre gyanús, tehát egy olyan kultúrában, amelyik mindenhol minden van, és nem bízunk meg. Nem azért nem bízunk meg, hanem azért, mert ez egy kulturális deficitje a mi gondolkodásunknak, ott az ilyeneket nagyon kerülni kéne.
1: Igen. És egyébként még a 1,3 milliárdos állami forrást várt volna ugyanez a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT, viszont Tar Zoltán kulturális miniszter ezt most ugye letiltotta.
2: Hát jó helyre került volna, ha látjuk, hogy milyen jó gazdálkodtak eddig is.
1: Igen, és egyébként erről viszont az kiderült, hogy itt egy Attila Hun királyról szóló produkcióra ment volna ez az összeg. Nem tudom, már nem emlékszem, hogy mennyi volt a Rákai Filip.
2: 5 milliárd.
1: 5 milliárd? Na, hát tehát a most Petőfi, vagy igen, most vagy csak.
2: 5 milliárdra emlékszem.
1: Valami ilyesmi, igen. Na mindegy, de hogy...
2: Hát akkor az apró pénz, ezt akartad mondani? Igen, és még az inflációs hatásról nem is beszéltünk, tehát szerintem erről nem szabadott volna kihagyni. Tehát ennyi pénzére, ha hülyének is megéri, de tehát hát még nekünk.
1: Hát még nekünk. Ugye? Nem, de tényleg ez, tehát elképesztő, tényleg egyszerűen elképesztő.
2: De akkor ilyenkor tényleg mi van mögötte, egy pofátlanság, ének nézés? Tehát, hogy azért szeretem a hazámat, mert jól élek belőle?
1: Hát ez jó kérdés. Ezt nem tudom. Igen, de egyébként szerintem látva a Fidesznek a jelenlegi szétesés közeli állapotát, szerintem azért elég sokaknak, sokak addig szerették ezt a nemzeti hazát, ameddig profitáltak is belőle, vagy nemzeti gondolkodású.
2: Hofinak volt 86 után egy jó mondás, hogy a mexikói évi, szeretjük azt, ha valaki a fociért ért, és ez nem annyira, hogy a fociból. Tehát
1: Na, hát jó, figyelj, tehát meglátjuk, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a nyomozásnak a vége. Az biztos, hogy az elfogadhatatlan, hogy bármilyen vezető, megjegyzem, ez paksi, akár cégvezetőkre is vonatkozik, önkormányzati cégvezetőkre, hogy úgy sáfárkodjon a rábízott pénzzel és hatalommal, hogy egyébként a rokon vagy a
2: akkor
1: feleség...
2: Andi nem is adhat nekem fizetést?
1: Hát neked, hát...
2: A cégből? Jó, ez magáival azt csinál, amit elvesztett a közé.
1: Igen, igen, de egyébként ezt beszéljétek meg otthon.
2: Oké, értem.
1: Na, szóval, hogy a feleségnek, a férnek, a nem tudom én kinek...
2: Tehát a családon belül egyébként ne. Úgy, hogy igen. Tehát
1: ez összeférhetetlen, és én nem is értem, hogy gondolják emberek, hogy közvagyomból gyakorlatilag így lapátolják ki maguknak a pénzt.
2: Egyébként úgy összeférhetetlen, hogy utód derül ki, mert hogyha én előre meghirdetem transzparensen, mert van tényleg valami ilyen dolog, ami miatt nem lehet megkerülni ezt a helyzetet, akkor azt gondolom, hogy nincs ezzel probléma. Mert akkor előtte már a fölháborodás úgyis elmossa a történetet, de az, hogy stikába próbálom megcsinálni. Ezekkel van mindig azért a probléma, ezért fontos az átláthatóság, és az ilyen szervezeteknek a teljesen, mit tudom, az utolsó forintig lebontott, mire is hogyan költöttük típusú elszámolás.
1: Jó, igen, ez mondjuk ezzel a kiegészítéssel el tudom fogadni, hogy bizonyos ilyen nagyon szűk helyzetben ez akár...
2: De akkor előre hirdessük meg?
1: Csak akkor előre hirdessük, mondjuk ki. Jó, na oké, okay. Na.
2: Na,
1: akkor ez most a nemzeti minimum.
2: Oké, okay. Mit
1: megállapodtunk okay. A nemzeti minimumban, ezt most elő fogjuk terjeszteni majd okay. Innentől kezdve minden egyes szabad péntek után az újabb és újabb nemzeti minimum.
2: Az oktatás és a...
1: Igen. Na, maradt még 3 percünk, Tamás, és akkor beszéljünk egy kicsit a VB-ről. Ugye vasárnap lesz, ha jól emlékszem, a
2: igen,
1: döntő.
2: Most már azt is tudjuk, hogy kik
1: most
2: játszanak.
1: Most már azt is tudjuk, hogy Spanyolország és Argentína játszanak a döntőben. Hát sajnos az angoloktól is el kellett búcsúzni.
2: Igen, sajnos.
1: Mind a németek, mind az angolok, akikre te igen. És Józsi tettétek a...
2: Hát jó, hát most a szurkolóként, ez, érted, a magyarokra is tettünk, csak már nem voltak kint.
1: Hát sajnos nem voltak kint, igen. Egyébként pont azért engem annyira nem is érdekel a VB, bele-bele néztem, meg azért így követtem, hogy kik hol tartanak mint, és annak örülök, mert azt az én ugye annak idején azt mondtam, hogy hát én szerintem a spanyolok fogják nyerni, és én ennek örülnék is, ha már ő ott vannak, ők nyerik.
2: Az mindig jó egyébként, hogy
1: meglátjuk.
2: A hozzáértők egyébként, ahogy is mondtad, várjál csak, mi is volt a Bece neved? Amikor a Gyuri itt volt.
1: Margitka,
2: bocsánat.
1: Egyébként hozzá megjött a szakértőnk, aki majd fogja mondani, igen. Úgy látom, hogy ki fog nyerni, majd ezt a Paks FM hallgatói is láthatják a Facebook oldalunkon. Bocsánat, Margitka belét folytotta a szót.
2: Igen, egyébként pont az lesz szerintem labdarúgás veszten, most éppen nézem, hogy a M4 Sport szerint a legnagyobb esélye Messinek van az aranylabdára. Tehát egy agyrém, hogy most tényleg nem akarok bántani senkit, de amikor egy Iniesta VB döntőben gólt lő, amikor egy Schneider elviszi a hollandokat a döntőig, és megnyeri a BL-t, mert nem a Barcelona volt a BL, na akkor, hát a Messi rúgta a legtöbb gólt a spanyol bajnokságban. És kit érdekel? Mindig a VB szokott számítani. Nem, ez most a Messi volt. Ja, oké, akkor ő kapja az aranylabdát. Ő elméletileg elment Amerikába levezetni, egész évben pihent, nem akarom bántani a két kontinens labdarúgásának a különböző, és akkor most van egy hónap, amikor tud teljesíteni. Nyilván nem akarok én bántani, nem akarom bántani ezt a szegény embert, csak azt nem értem, hogyha mindig mozgóvonal a taktika, és a lényege mindig az, hogy hát messzire jöjjön ki, a győzelem, vagy hogy mondja, hogy tehát mindig úgy keverjük a lapokat, akkor az valahol előbb-utóbb egyébként az egészet ledarálja, tehát az egész labdarúgás. Tehát ha a VB a legfontosabb, akkor legyen mindig a VB a legfontosabb, amikor van, vagy az Európa-bajnokság, vagy a Kupa, de én már nem tudom követni, hogy mikor mi számít.
1: Hát figyelj, de ezt a magyar politikából is
2: igen,
1: meg,
2: igen,
1: nem?
2: Igen,
1: tehát,
2: igen.
1: Hogy addig az Európai Unió, amíg az felénk húz, aztán utána mégsem. Szóval, hogy na jó. Tehát
2: de lehet, hogy az a baj, hogy a Margitkák érezzék jó magukat, mert akkor úgy érzik, hogy egyensúlyban van a világ, legalábbis amit a labdarúgásban jelent, viszont a szurkolók, akik tényleg, hogy mondjam, a labdarúgás pártiak, nem csak a körülvevő marketing egyebekre, sóra, felhajtásokra kapják fel a fejüket, akkor azt gondolom, hogy őket előbb-utóbb elidegenítik.
1: Hát, figyelj.
2: De a héten már...
1: Igen, ez így van.
2: Panathinaikosz.
1: Panathinaikosz, ezt akartam mondani, hogy Margitka akkor lesz nagyon boldog, hogyha egyébként a Panathinaikosz ellen tisztességesen helytáll a Paksi FC 23.
2: Mondd azt, hogy tovább jut, hát
1: nyerni szeretnék.
2: Én tovább jut, ezt szeretnék.
1: Jó, oké. Akkor na, legyen így, igen, ez fontos, mert ugye lesz egy visszavágó, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy kívánságainkat jól fogalmazunk meg. Na mindegy, végül is lejárt az időnk, úgyhogy most már muszáj, hogy elköszönjünk. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással.
2: Mindenkinek kellemes hétvégét.
1: És Harmad Gabival, így van, én is mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, és jövő héten is tartsatok velünk, addig is sziasztok.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Másodívben újabb 3 hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj és kőolajtermékellátási zavarok miatt az észak-macedón kormány, közölte a kabinet szombaton, írja az MTI. A Krisztián Mikoszki miniszterelnök vezette kormánytájékoztatása szerint a válsághelyzet július 21-től október 20-áig marad érvényben. Az észak-macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18%-ról 10%-ra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. Globálisan 277,5 millió okostelefont szállítottak ki az idei év második negyedévében, ami 6,7% csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest, áll az egyik vezető informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára fölkerült jelentésben, írja az MTI. A portál értesülései szerint ez volt a második egymást követő negyedév, amikor éves szintű csökkenést mértek, az idei első negyedévben a visszaesés 4,1% volt. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
2: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogy tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
1: Pályázati forrásokból és önerőből egyaránt fejlődik Nagy Dorog nagyközség önkormányzata. Erről Borbéné Töttösi Ágnes, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető elmondása szerint a helyi rendőrségi épületen kívül többek között a főzőkonyha is teljes egészében megújul.
3: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület, a belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőrjeink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, 2 új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvar részt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek 1 órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.
5: Volt

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Horvátországban társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a törvényjavaslatot, amely az uniós bértranszparencia irányelv átültetésével átláthatóbbá tenni a bérezést, írja az MTI. A munkáltatóknak előre közölniük kellene a fizetést vagy a bérsávot, valamint igazolniuk kellene, hogy az azonos munkát végzők közötti bérkülönbségek objektív okokon alapulnak. A tervezet megkönnyíteni a jogérvényesítést is. Bérvita esetén a bizonyítási teher a munkáltatóra hárulna. A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé Diósgyőri üzemében, erősítette meg a Nestlé Hungária pénteken az MTI információit. A vállalat közölte, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről. A szolgáltató tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy holnap délelőtt 9 és 12 óra, holnap után pedig 9 és 11 óra között Paks területén hálózatkarbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz. Július 21-én kedden a Hangya köz, Kilátó utca, Kömlődi út és a Rókus utca, július 22-én szerdán pedig a Dózsa-György út, valamint a Vörösmarty utca egyes részei lesznek érintettek. Az érintett házszámok listája megtekinthető a paksfm.hu/hírek menüpontban. Mozgalmas évet zárt a Tehetség Táncműhely és a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Erről Iker Józsefné Györgyi, az iskola vezetője beszélt rádiónknak.
2: Végtelenül sok programunk volt, sok mindenen vettünk részt, minden tanszakon, modern tánc, társas tánc, néptánc tanszakon nagyon sok eredményünk lett az év végén, ami aztán tovább visz bennünket a következő előremutató irányokba, mint például a világbajnokságra, a modern táncosokkal, társas táncosokkal, és hát a Tehetség Táncműhely, akik paksi illetőségűek, itt dolgozunk a Tolnai úton, velük több meghívást is kaptunk tavaly Szicíliában. Egyébként most érkeztünk meg egy erdélyi útról tegnap előtt, egy fantasztikus 9 napot töltöttünk Kalotaszeg, Székelyföld és Gyimes ölelésében. Csodálatos volt, 36 fiatallal mentünk, és most érkeztünk haza, és hát gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk ezt a Mexikót megvalósítani. Elindultak a szervezések, ott is vannak politikai zűrök, hogy hogyan tudjuk ezt majd felvállalni, hogyan csináljuk, járjuk ezt az utat.
1: Pályázati forrásokból és önerőből egyaránt fejlődik Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata. Erről Borbéné Töttösi Ágnes, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető elmondása szerint a helyi rendőrségi épületen kívül többek között a főzőkonyha is teljes egészében megújul.
3: Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület. A belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőreink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvar részt.
1: Német Kérkösség önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2026. április 1-től megváltozott a bankokban a készpénzes befizetés szabálya. Ennek következményeként a bankok minden készpénzes befizetés után legalább 2000 forint díjat számítanak fel, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a Kéri Fűz Kft. És az önkormányzat felé fennálló befizetéseiket lehetőség szerint banki átutalással rendezzék. Az érintett számlaszámok és a befizetéshez szükséges adatok az önkormányzat tájékoztatójában megtalálhatóak. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját bankszámlával, továbbra is van lehetőség más hozzátartozó számlájáról történő utalásra a megfelelő adatok feltüntetésével.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

mindenhol ott vagy a fejemben. A kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.